0: Tačno je 15 sati.
1: Narodnosna emisija Mađarskog radija.

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: Emisiune realizată de Societatea Non-Profit de Servicii Media Duna în anul 2026.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Vám príjemný podvečer, milí poslucháči. Zo Segedinského štúdia sa vám v materinskom jazyku hlási Zenta Dožová. Pred nami je dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. V dnešnom nedeľnejšom opakovaní a výbere z programov uplynulých dní sa vrátime s Ivetou Hruboňovou, redaktorkou pondelkového a útorkového vysielania na jubilejný celoštátny folklórny festival Slovákov v Maďarsku, ktorý sa uskutočnil 26. júla v Banke. V tretej časti relácie odovzdám slovo Ildi Komákajovej, ktorá sa vypytovala učiteľky Čabianskej slovenskej školy Natálie Lopušniovej na plánovaný bezplatný denný tábor pre deti 2. stupňa základných škôl. Potom vám už ponúknem reprízu zo stredajšej relácie, v ktorej sme sa rozprávali o výskume slovenských priezvisk v Kiečoproni. Ak môžete, milí poslucháči, ostaňte aj dnes s nami. Ja vám aj v mene technického majstra zvuku Jánoša Hegeduša prajem príjemné a ničím nerušené počúvanie. Počúvate nedeľnejšie opakovanie a výber z programov uplynulých dní. Slovo odovzdávam Ivete Hruboňovej, redaktorke pondelkového a útorkového vysielania.
4: Tri v jednom, alebo jedna nedeľa, tri festivaly. Takto lákali Zväz Slovákov v Maďarsku a Slovenská samospráva Novohradskej župy milovníkov folklóru do Banky. 26. júla sa tam konali 60. novohradské národnostné stretnutie, 30. celoštátny folklórny festival Slovákov v Maďarsku a 30. medzinárodný novohradský folklórny festival. Návštevníci teda mohli spoznať bohatstvo ľudových tancov, hudby i tradičnej gastronómie Slovákov v Maďarsku, ale podujatiu dominovali kroje. V programe Dary vám nesieme 260 účinkujúcich predstavilo ľudový odev Slovákov zo 46 miest a dedín v Maďarsku. Profesionálni fotografi robili fotografie týchto krojov, ktoré budú základom pre výpravný album Kroje Slovákov v Maďarsku. Ten plánuje vydať Zväz Slovákov v Maďarsku na budúci rok. Jedným z dvorných fotografov novohradských kultúrnych stretnutí je Jožef Homoga, člen spolku šalgotarianských Slovákov a ich priateľov. V galérii pri Banskom jazere každý rok nájdeme mnohé jeho snímky z histórie festivalov. Samozrejme, Jožef Homoga tiež fotil naše prekrásne kroje. Po práci ho oslovil kolega Ján Benčík.
5: Gyönyörű napra ébredtünk, és az idei évfolyam éppen olyan, hogy kegyes hozzánk az időjárás, és nem szakad az eső, mint az utóbbi évtizedekben, vagy az utóbbi öt évben legalább. Ön már a kezdetek óta itt van, mióta magyarországi szlovákok országos folklór találkozóját megszervezték. Azt hiszem, hogy már a kezdeteknél is itt volt. De ma sokkal több feladat hárult önre.
6: Hát igen, van nagyon nagy dolgot kellett végrehajtanunk, hiszen úgy volt szervezve, hogy a beérkező szlovák népviseletbe öltözött párok, emberek, azokat fotózni kellett, öt fotózt kellett összecsődíteni ahhoz, hogy ezt meg tudjuk oldani. A helyszínek egyrészt a tájház, ami viszonylag ismerős volt, hiszen a magyarországi szlovákok megyasszonyi népviseletét, azokat ugye ott készítettük. De hát ezen kívül természetesen itt Bánkon mindig nagy forgatag van, hihetetlen nagy forgatag van. Magyarországi szlovákokon kívül nemzetközi csoportok is érkeznek, most is ciprusiak, ukránok. Ezek itt mindig hihetetlen nagy népszerűségnek örvendenek. Nagyon sokan jönnek ide. Ezek a kiállítások, amiket itt már több mint 10 éve szervezünk és kirakunk, látogatottak olyan szempontból, hogy aki elmegy mellette, az vet rá egy pillantást, ha csak egy pillantást is. Érdekesség természetesen, ez mind a szlovákságnak a története, emlékek, látják magukat, megjegyzik magukat, és mutogatják egymásnak, hogy képzeld el, én milyen fiatal voltam még itt, és hogy megváltoztunk, még ehhez hasonló.
5: Itt van a fényképezőgép a kezében. Amikor hazaér bánkról, akkor hány fényképet kell szelektálni, rendezgetni?
6: Hát azt nem tudom, hogy mennyit kell. Egyelőre még nem tudom. Azt tudom, hogy nagyon sokat fényképezünk ma. Nagyon sokat fényképezünk, de nem csak itt, hanem ugye mikor megkezdődött a fesztivál szerdán, Savaskőbe is, ott is kellett fényképezni. Aztán Salgóterjembe két este.
5: Ez ugye a nemzetközi nógrádi folklór találkozó, vagyis a fesztivál. És 30 évvel ezelőtt megalakult ezzel párhuzamosan a magyarországi szlovákok országos folklór találkozója is. Egyebek mellett Ruzsenkának és a férjének köszönhetően. Ön hogy látja, mit jelent ez a fesztivál a magyarországi szlovákoknak, illetve ennek a kisközségnek?
6: A magyarországi szlovákoknak egy bemutatkozási lehetőség. Hihetetlen jó bemutatkozási lehetőség. És ténylegesen minden évben különböző csoportok, van, amikor kihagyja, van, amikor jön, van, amikor egymás után többször is jönnek ezek a csoportok. Ez nagyon nagy dolog. Bánk lakadnak egy szétületes jó program. Forgatag van, itt járkálás, fürödnek, közben láthatják a programokat. Egy bánki községnek ez nagyon nagy dolog.
5: Öt fényképész fotózott ma, és a magyarországi szlovák népviseleteket örökítették meg. A terv az, hogy készül majd egy kiadvány. Nem is tudom elmondani, hogy végül is hány párt, vagy hány embert kellett ma fotózni, és milyenek a lehetőségek a kiadványba, vajon mindenki bekerül?
6: Hát azt hiszem, hogy mindenki nem. De hát ez egy természetes dolog, hogy mindig túl van fotózva, hiszen a legjobbakat kell majd kiválasztani, mert hiszen az nem lehetséges, hogy mindenki kikerüljön. Ebben az évben biztos, hogy nem lesz lehetőség a kiadvány elkészítésére, de hát erről lesz készítve.
5: Hány embert kellett fotózni vajon hozzávetőleg?
6: Hát körülbelül 200 embert kellett fotózni, de az nem egy-egy képet egy emberről, de ott a bőlegény, menyasszony külön a kisgyerekek csoportba, a család, sok-sok. Azt még szeretném elmondani, hogy az öt fotós az egyrészt Naszvadról, Szlovákiából érkezett egy fotós barátom, aki már részt vett annak idén a magyarországi szlovák menyasszonyok, legények fotózásán is, akkor is besegített nekem. Ezen kívül Klenovicről is érkezett egy fotós, illetve a Nógrád megyei fotóklubban volt két barátom, akiket biztattam arra, hogy gyertek, amiből az egyik az kiállításom díjazó is van a Szeverényi Banni. Örülök neki, hogy már vége.
5: Örülök neki. A termés learatva.
6: Hát igen. Most már csak majd rendszerezni kell, és az még nagyon-nagyon nagy munka, borzasztó nagy munka. De hát meglátjuk. Ha még bírjuk idővel, erővel, egészséggel.
4: Rozhovor s fotografom Jozefom Homogom, členom spolku Salgótarjánskych Slovákov a ich priateľov, pripravil Ján Benčík.

0: Rákos keresztúról jöttem. A fővárosban két kerületben hordanak még ma is viseletet. Ez a Rákos keresztúr és Cinkota.
1: To už hovorí Rozália Papová Polerecká.
0: Ez az én viseletem ma egy templomi viselet, amikor gyászolok. Gyászoló viselet. Ez egy selyem öltöny, tulajdonképpen egy fekete szoknyával, fekete selyemkendővel, imakönyvvel, rózsafüzérrel, és ugye amiben sírjuk a bánatunkat, keszkenővel.
2: Honnan van ez a viselet?
0: Rákos keresztúron nagyon érdekesen legalább egy 20-30 évig nem kerültek elő a viseletek. Aztán megalakult az önkormányzat 1995-ben, majd rákövetkező évben 96-ban az asszonykórus, és akkor szép lassan előkerültek azok a féltve őrzött ruhák, amiket az asszonyok elődeik, anyáik és nagyanyáik hordtak. Gyakorlatilag Rákoskeresztúron nagyon sok viselet megőrződött, megmaradt. A volt régebben tánccsoportunk, a tánccsoportuk is eredeti viseletben táncolt, az asszonykórusnak is több rendruhája van. Hát ezek a anyáik és nagyanyáik viseletei, hogy pontosan...
2: Magyarul ez eredeti? Tehát nem legyártották kép alapján, hanem ez teljesen originál, amit megtaláltak.
0: Ez teljes mértékben eredeti. Ez onnan is nagyon jól látszik, hogy eredeti, hogy egy icike-picikét ugye szűköcske, egy icike-picikét rövidecske. A régebbi anyáinknak, meg a nagyanyáinknak nem volt ilyen hosszú derekuk, nem voltak ilyen válasak, mint mi. Ezért egy kicsit nehezebb találni olyanokat, amik még ma jó, de elmondom, hogy a 10-20 darab felsőből ez az egyetlen egy, ami úgy, ahogy rám jön, és hát nem látszik annyira, hogy picike már nekem. Igen, a szoknya is eredeti, az alsó szoknyák is eredetiek, a kötény is eredeti, minden régi eredeti.
2: Azért ezeknek az anyagoknak az a tulajdonossága is megvan, hogy egy idő után az idő elteltével avottá válnak, magyarul szakadhatnak, vagy esetleg talán nem tudom, hogy a moly. Tehát itt most arra vagyok kíváncsi, hogy hol tárolják, hol tudják ezeket úgy megőrizni, hogy ezek valóban megmaradjanak és ne sérüljenek, hiszen nagyon nehéz velük bánni, gondolom, felvételnél levenni.
0: Ez egy nagyon

0: Érdekes dolog, hogy ugye régen nem úgy mosták az emberek a ruháikat, mint ma. Hogy egyszer fölveszem, leveszem, már mosom is. Régen gyönyörű szépen tárolták, a szoknyákat például összegurigázták, hosszába tárolták, fektetve, behúzva harisnyába, ilyen régi harisnyákba tudják azok, nem harisnyanadrágba, harisnyákba, és volt szerencsém egy olyan, hát 8 évvel ezelőtt egy ilyen régi, meghalt a néni, az utolsó percéig viseletbe járt. Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy a szekrényekbe szépen, színek szerint sorba föl voltak tekerve a szoknyák, föl voltak akasztva az ingek, sok-sok moly irtóval berakva. Külön voltak a strikányok, a téli ruhák, a nyári ruhák, az ünneplős ruhák, a hétköznapi viseletek. Nem olyan bonyolult, mint amilyen bonyolultnak látszik. Tulajdonképpen egy bizonyos rendszerint tárolták, amit ma is csinálunk a saját modern világunkba, csak másképp fektették a ruhákat, vagy másképp tárolták a ruhákat. Kiszellőztették. Amikor jött a tavasz, akkor szépen kibontották a ruhákat, szoknyákat, kirakták a napra, majd összegöngyölték és visszarakták. Én a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatnak az elnöke vagyok, igen, a 17. kerületben, és van nekünk egy klubhelységünk, és ott vannak rengeteg viseletes ruháink, és tulajdonképpen nekünk csak be kell nyúlni szinte a szekrénybe, és elő kell venni. De ez a viselet, ami most rajtam van, ezt én állandóan hordom, mert például nagypénteken Ecseren van egy hagyomány, a Szerelempatakban való mosdás, és ugye akkor is gyászolunk, akkor is gyászviseletbe megyünk, és én oda szoktam ezt fölvenni.
1: Gyönyörű nyári nap van ma, eljöttek ide többen viselettel, nem biztos, hogy maradnak a gálára, de hát az album és a könyv kedvéért mégiscsak ide jöttek. Hogy fogadták ezt a projektet, ezt a kezdeményezést?
0: Megmondom őszintén, hogy Rákos Keresztúr miután már 1950-ben Budapesthez lett csatolva, nálunk nagyon gyorsan kivetkőztek az asszonyok, és nagyon gyorsan felvették a városi viseleteket. A viseletünk is kicsit leegyszerűsödött a környező településekhez képest, hiszen gyorsan bejártak dolgozni, már nem volt olyan kényelmes a sok szoknya, és én azt gondolom, hogy ez a rendezvény most nekünk, Rákos Keresztúrnak, ez ilyen utolsó alkalom. Már alig vagyunk a faluba, akik, vagy hát úgy mondom, hogy faluba, de Rákos Keresztúr, mint faluról beszélek. Alig vagyunk a faluba, akik még szlováknak vallják magukat, szívesen viselik a viseletet. Én például bárhol vagyunk, vagy bármilyen rendezvény van, én biztos elsőnek veszem föl, és utolsónak teszem le. És azt mondtam az asszonyaimnak, hogy jöjjünk el mindenképpen, bárhogy lesz, bármint lesz, mert ez az utolsó alkalmak egyike, amikor megörökíthetőek ezek a ruhák. És muszáj hozzá csatlakoznunk ugye az egész ország szlovákságához, és miután itt az egész ország szlovákságából merítve van a viselet, ezért örültünk neki, és mindenképpen boldogan jöttünk el, mert ezt meg kell őrizni.
2: Počuli ste rozhovor s Rozáliou Papovou Polereckou z Kerestúru.

Szana hajtak, Mili, szana hajtak, sem.

szózzon a hámen. Pesák is keresi, mert nevet hoz szanye. Szanye-szó, a lenyi kasdímú. Lent a kimú pár úcsó szaroz úcsú. Szanye-szó, a lenyi kasdímú. Lent a kimú pár.

Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. augusztus 11-e, kedd van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

A mucsonyi görögkatolikus templom harangját hallották. A településen vegyes összetételű lakosság, magyar és ruszin nemzetiségű él. Ennek megfelelően az istentiszteletek is kétnyelvűek. Mucson községet 1219-ben említik először. Önálló parókiája azonban csak 1747 óta működik. A fazsindejes, kőből épült, írásban először 1817-ben említett templom, 1878-ban a falu jelentős részét elpusztító tűzvész áldozata lett. A tűzvész után a szemközti dombon emlékkápolna épült. A mai templomot 1910-ben szentelték a parókia épülettel és az egyemeletes iskolával együtt. A templomot 1925-26-ban kibővítették egy kereszthajóval. Az ikonosztázion 1928-ban készült. Védője Szent Péter és Pál apostolok. A templom szenteket ábrázoló mozaik ablakokkal díszített. A 25 méter magas templomtoronyban 5 harang lakik. A legrégibb harang 250 kg-os és Szűz Mária tiszteletére 1878-ban öntetett Vasler Ferenc műhelyében. A második és harmadik harang 1936-ban készült. 1950-ben öntötték a negyedik 504 kg-os Szent Péter és Pál harangot Szlezák Rafael műhelyében. Az ötödik 986 kg-os nagy harang 1995-ben Gombos Lajos öntödéjében készült Szent Miklós tiszteletére.

0: Jelenlét. Közélet.
1: Dévlészerekhávtó mérdomálé, Noroksi Szenetácsi Buna, köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. Kultúrák közötti hidakat épít az Utcu Alapítvány gyakornokaként. Merine Camacho Angel a története. Merine Camacho Angela az Utcu Roma Informális Alapítvány gyakornoka. Nemzetközi programok résztvevőjeként azon dolgozik, hogy erősödjön a párbeszéd roma és nem roma közösségek között, valamint hogy a roma fiatalok hangja minél több hazai fórumon megjelenjen. A következő percekben vele beszélgetünk identitásról, közösségépítésről és arról, hogyan lehet valódi hidakat építeni kultúrák és emberek között. Mesélj egy kicsit magadról, kérlek, te mivel foglalkozol, és hogyan kerültél kapcsolatba az Utcu Alapítvánnyal?
2: Merine Camacho Angelának hívnak, 25 éves vagyok, fél és spanyol származású. Az Utcu Alapítványt már régebb óta követtem, és igazából úgy kerültem be a gyakornoki programba, hogy láttam egy felhívást. A testvérem már ennek a gyakornoki programnak a tagja volt, de én éppen akkor külföldön tartózkodtam, úgyhogy amikor újra meghirdették, akkor éltem a lehetőséggel.
1: Milyen tevékenységeket végzel gyakornokként, hogyan telik egy napod?
2: Utcu gyakornokként próbálunk részt venni az Utcu Alapítványnak az ilyen különböző külső megjelenéseiben, például rendezvényeken, vagy pedig külföldön megyünk el képzésekre, ahol az Utcu Alapítvány képviseljük. Ott a többi külföldi szervezettel szoktunk általában az ottani roma fiatalsággal együttműködni, és mondjuk tanulni a roma holokausztról, vagy a roma aktivizmusról, érdekképviseletről. Utcu gyakornokként még havonta szoktunk összegyűlni, amikor egy egész napot arra szánunk, hogy kicsit megismerjük egymást. Mi most 15-en vagyunk, például valaki mondjuk a médiában segít be, videókat csinálunk, vagy külföldön jelenünk meg ezeken a képzéseken, vagy pedig itt Magyarországon képviseljük ilyen egyes rendezvényeken.
1: Azok kedvéért, akik nem ismerik az Utcu Alapítványt, hogyan mutatnád be őket? Mit kell róluk tudni?
2: Az Utcu egy roma informális oktatási alapítvány, és nem formális oktatási módszerrel tanítanak. Az Utcunak vannak vezetett sétái a 8. kerületben, illetve foglalkozásokat viszünk iskoláknak vagy cégeknek. A legfőbb cél a társadalmi párbeszéd roma és nem roma emberek között. Lebontani a sztereotípiákat, az előítéleteket, főleg, hogy egy ítélkezésmentes közeget hozzunk létre a foglalkozásokon, ahol tabu nélkül lehet kérdezni, válaszolni és beszélgetni.
1: Neked miben változott, ha változott, a szemléleted vagy a hozzáállásod a roma közösségekhez, mióta részt veszel az Utcu Alapítvány gyakornokaként ezekben a tevékenységekben, programokban?
2: A hozzáállásom nem feltétlenül változott olyan drasztikusan, mert én gyerekkorom óta azt érzem, hogy próbálom képviselni a romaságot az én szintemnek, meg az én megfelelő tudásom szerint, hol a művészeten keresztül, a táncon keresztül, az énekben, a zenében, vagy akár hogy a különböző ösztöndíj programokon keresztül, aminek nagyon sok szerepe van a roma identitásnak is. Viszont az Utcuval nagyon tudok azonosulni azzal, hogy tényleg egy ítélkezésmentes közeget hozzunk létre, ahol lehet kérdezni, és azért vagyunk, hogy esetleg szemléletmódot változtassunk, és megmutatni azt, hogy mi romák, igenis nagyon sokszínűek vagyunk, kicsit segíteni, meg tényleg lebontani ezt a rossz reprezentációt, amiben úgy érzem, hogy így a romaság benne van, hogy egy nagyon rosszul és nagyon helytelenül van ez prezentálva a médiában, és én azt érzem, hogy én az gyerekkorom óta próbálok ennek a részese lenni.

0: Hogy látod, milyenek a visszajelzések ezeken a foglalkozásokon, amúgy említetted, hogy iskoláknál, cégeknél tartotok előadást, képzéseket, foglalkozást, vagy akár az utcai sétákon. Milyen visszajelzések érkeznek tőlük?
1: Általában nyitottságot érzékelek, érdeklődést, de nagyon változó. Az is lehet, hogy van, aki most először hall életében olyan dolgokat, mondjuk így a romaságról, például, hogyha a történelemről beszélünk, amit még így nem tudott ezelőtt. Szóval ezeknek az információknak a befogadására szerintem kell időt hagyni, de én egy nagy nyitottságot látok az embereken, akik ezen részt vesznek.
0: Hogy látod, miért fontos, hogy valódi párbeszédet kezdeményezzetek, ugye romák és nem romák között? Miért ez a fő alappillére az UCU alapítvány működésének is akár, hogy ez a párbeszéd meglegyen?
1: Az UCU egyébként azt is nagyon vallja és mondja, és ezzel így tényleg mindannyian egyetértünk, azzal a mondattal, hogy semmit rólunk nélkülünk. Ez szerintem nagyon fontos a nem roma embereknek is, amikor így leülünk egy ilyen foglalkozáson, vagy hogyha egy rendezvényen beszélgetünk az ottani résztvevőkkel, hogy azt látják, hogy nagyon is sokszínűek vagyunk. Nagyon sokszor az emberekben van egy ilyen berögzött, beégett kép a roma emberekről, hogy hosszú fekete haj, barna bőr, és esetleg hangosság, és stb. Többi jellemzi ezt az embert. De amikor mi leülünk, és ahogy mind mondtam, hogy sokszínűek vagyunk, tehát fehérbőrű, festett hajú, szőkehajú, barna hajú, van, aki zenész, van, akinek semmi köze a zenéhez, a ritmushoz, és esetleg aki ügyvédnek tanul, vagy gyógypedagógiát tanul. Szerintem ez is hozzájárul ahhoz, hogy hát segítsük ezt az új nézőpontot.
0: Mi volt a legemlékezetesebb élményed itt az UCU alapítványnál gyakornok, mint akár egy külföldi utazás, vagy egy-egy olyan, nem tudom, beszélgetés az utcán egy résztvevővel, vagy bármi, ami nagyon megmaradt benned?
1: Amilyen nagyon emlékezetes volt, igazából ezek a hétvégi találkozók, amikor egész nap együtt vagyunk, ez mind nagy nyomot hagy bennem, mert ahogy így együtt tanulunk, és ugye mi nem feltétlen ismerjük egymást, vagy nem feltétlen ismertük egymást így ezzel a 15 fővel, és jó egy kicsit közelebb kerülni egymáshoz, amikor egy ilyen kis interaktív feladaton dolgozunk együtt, és mindig törekszenek arra, akik mondjuk vezetik ezt a tréninget, hogy olyan emberekkel is kerüljünk össze, akikkel esetleg nem feltétlen ismertük egymást jobban előtte, vagy nincsen annyi interakciónk egymással, és ez is egy ilyen lehetőséget ad arra, hogy megismerjem a másikat, és így tudunk szerintem így valódi értéket is képviselni, hogy olyan emberekkel dolgozunk együtt, akiket amúgy így nem ismerünk, és együtt gondolkozunk, együtt dolgozunk. Ami még számomra emlékezetes volt, volt egy romániai utazásunk, ahol egy ilyen színházas workshopon vettünk részt, és nagyon izgalmas volt így az utcusokkal elmenni, és az albán, görög, román és bulgár romákkal együtt dolgozni. Szerintem ez fantasztikus, hogy az utcúval van ilyen lehetőségünk is, külföldre menjen, vagy egy ilyen internacionális közegbe találja magát, akkor ez is egy tök jó lehetőség arra, hogy így együtt alkossunk valamit. És egy ilyen utazás volt még Albániában, ahol a roma holokausztról tanultunk így egy pár napon keresztül, úgyhogy nekem ez mind nagyon-nagyon emlékezetes volt, meg hát nagyon jó lehetőség, hogy én az UCU-t képviselhetem ezeken a külföldi utakon.

0: Most, hogy így említed a külföldi utakat, itt a különböző országok roma közösségeivel cigányul beszéltek, hogy te beszéled a cigány nyelvet?
1: Én sajnos nem beszélem a cigány nyelvet, bár elkezdtem tanulni. Mi romungrók vagyunk, és mi a történelem során elveszítettük a nyelvet, de külföldön amúgy beszélik, így a lovári dialektust, ami nagyon izgalmas hallani, és hát ez egy ilyen újabb motivációt ad arra, hogy ezt így érdemes megtanulni, megfoglalkozni vele. Szóval szokott lenni kommunikáció cigányul, de inkább angolul zajlanak ezek a foglalkozások külföldön.
0: Ki az, aki téged ezen a területen, így a civil szférában nagyon inspirál? Akár az UCO alapítványnál van-e olyan mentor, vezető, vagy az alapítványon kívül, aki téged ebben a témában, vagy ezen a területen nagyon motiválni tud?
1: Az UCO-ban nekünk ezt a gyakornoki programot az Ádám Éva vezeti, illetve sokat vagyunk a Szénási Szilvivel. Nekem mind a kettő csodanő és nagyon nagy motiváció, ahogy viszik a hátukon a tudást, meg minket, ahogy látom, hogy ez nekik fontos, és a Szilvi is azt szokta mondani, hogy az fontos, hogy akkor ezeket mi kezdjük el most már tanulni, és továbbvinni, amiket ők elkezdtek, amit ők most átadnak nekünk, hiszen úgymond a fiatalságé a jövő, és ezt ők nagyon fontosnak tartják, úgyhogy nekem mind a kettőjük nagyon motivál, de hogyha még embereket kellene mondanom, tényleg hosszú a lista, de például a Független Színház, házból, egytől egyig mindenki, aki ott részt vesz, vagy például Kékesi Alexandra, akit mandarinként szoktak hívni, ő szerintem ő is nagyon csodálatos dolgokat tesz, a Roma Versitas alapítvány, akiknek nagyon-nagyon sokat köszönhetek, az Új Start alapítvány, akik szintén nem kisebb gyerekekkel foglalkoznak, de hogy így a kisebb korosztállyal foglalkoznak ezzel a tehetségprogrammal. Kovács Desdemóna, aki tényleg egyszerűen nagyon felnézek rá, meg hihetetlen, hogy mennyi tudás fér el egy emberbe, ő számomra ő hihetetlen. Egyébként Balogh Zsolt, aki évek óta tart ingyenes cigánytáncházakat, ami szerintem szintén nagyon fontos a roma identitásnak, vagy a Karaván Művészeti Alapítvány, akik színitanodát üzemeltetnek, és ők is ingyenes táborosztatást biztosítottak a kis színi növendékeknek, de igen, a lista az hosszú, úgyhogy itt lehetne még sorolni embereket, de tényleg csodás emberekkel vagyunk megáldva.

0: valaki most kedvet kapna, akkor hogyan tud jelentkezni az utca alapítványhoz gyakornokként?
1: Figyelni kell az utcának a kiírását, az utcú jelen van a közösségi médiában, ott lehet általában tájékozódni esetleg, ha van nyitott képzés is, mert a gyakornoki program egyébként egy hát kicsit úgymond veszélyben van, ez ilyen idézőjelbe téve, ez adományokon múlik, ugye leginkább adományokból tartja fenn magát, és pályázati forrásokból az utcú, úgyhogy mi is egészen addig tudunk a gyakornoki programban lenni, amíg erre van külső támogatásunk, és amint az utcának van erre forrása, akkor várja a gyakornokokat, de ez általában évi vagy fél évente van meghirdetve.
0: Milyen terveid vannak itt az alapítványnál a jövőre nézve a gyakornoki programot követően?
1: Én mindenképp trénerként szeretnék dolgozni és részt venni, illetve a sétavezetés is nagyon érdekel, de a tréner, amire én most így nagyon rástartoltam, és akkor részt veszünk ezzel kapcsolatban tréningen, utána majd hospitálni kell, és akkor szépen lassan, úgymond mi tréner jelöltek, majd el tudunk kezdeni dolgozni. Én mindenképp ezt szeretném, mert én nagyon hiszek így a nem formális oktatásnak az erejében, és ezekben az interaktív játékos foglalkozásokban azt érzem, hogy ezekkel meg lehet szólítani a fiatalokat. Ezt látom így nagyon nagy célnak most jelenleg.
0: Ugye említetted, hogy a Roma Versitas alapítványnál is ösztöndíjas voltál, ott milyen élményeid vannak, és miért volt az fontos számodra?
1: A Roma Versitas az nekem tényleg a szívem csücske, hogyha lehet ilyet mondani. Szerintem még 8 éve kerülhettem talán kapcsolatba velük, egy ilyen nyílt felhívásuk volt egy nyári egyetemi programra, és ez egy ilyen intenzív 6 hetes nyári program volt, ahol lehetett lovári nyelvet is tanulni, ami nekem az nagyon fontos volt, illetve ilyen személyiségfejlesztő tréningek, meg így a roma identitás, aktivizmus, inkább úgy mondanám, és nekem még volt szerencsém a Roma Versitason keresztül találkozni Setét Jenővel, aki rám nagyon nagy hatással volt, és azután a 6 hetes nyári egyetemen igazából így felvettem velük a kapcsolatot, hogy esetleg van-e még lehetőség így erre a ösztöndíj programba jelentkezni a középiskolásoknak. És akkor még egy tele voltam ilyen kételyekkel így a roma identitásommal kapcsolatban, és így mondtam, már hogy bár nem tudom, úgy érzem, hogy segítségre lenne szükségem, és azt mondták, hogy természetesen, és hogy várnak, és nagyon szívesen segítenek. Úgyhogy én ott voltam évekig ösztöndíjas, hogy tényleg nagyon hát csodás emberek tanítottak minket, meg ott is a közösség része lenni, az hát az nagyon-nagyon felemelő érzés volt, úgyhogy a Roma Versitasnak tényleg csak is hála is köszönet. Nekik ez a középiskolás program és az egyetemistás programban, és azt érzem, hogy nagyon a roma fiataloknak nagyon nagy szüksége van ezekre a programokra. Nem feltétlenül csak így a tanulmányi ösztöndíj, ami mondjuk segíti az a tanulmányokat, hanem a közösség is. Tehát azért itt ebbe az is benne van, itt az utcánál, meg a Roma Versitasnál is, hogy a roma közösségnek a része lenni. És ahol van egy ilyen nyitott és biztonságos hely, ahol így meg tudunk egymásnak nyílni, úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos.

0: meg tudnád fogalmazni, akkor mi az, amit akár a Roma Verzitas alapítvány, vagy akár az UCO alapítvány, vagy lehet mindkettőt, hogy amit itt tanultál náluk, tőlük, amit mondjuk máshol nem tudtál volna, vagy milyen tapasztalatokkal lettél gazdagabb, mi az, amit mindenképpen hozzájuk kötnél, hogy ezt nekik köszönheted?
1: Ja, mivel évek óta így kapcsolatban vagyok velük, bár én most nem vagyok jelenleg Roma Verzitasos, de hogy ugye ők sokáig jelen voltak az életemben, az UCO meg úgymond viszonylag friss, hogy ennyire benne vagyok, mert ez egy hosszú folyamat, és így az ember talán nem is érzékeli, hogy mennyi mindent adott. Ugye többször voltak olyan tréningek, amit ugye már előbb is mondtam, hogy ez a nem formális oktatás, hogy ezzel így megismerkedhettem, amikor végre nem úgy tanultam, hogy ez a hierarchikus rendszer, hogy van egy ember, és ő mondja, hogy mi a jó, és mi a tuti, hanem amikor elkezdtem azt érezni, hogy az én véleményem is számít, az én gondolatom is értékes. Szerintem ez nekem nagyon meghatározó élmény. Többször visszaemlékszem arra, hogy mindig ilyen hezitálva szólaltam meg, hogy vajon amit mondok, az butaság-e, vagy van-e valami mögöttes tartalma, és mindig azt éreztették velem, hogy ezeknek a foglalkozásoknak az a lényege, hogy így együtt beszélgetünk, együtt oldjuk meg esetleg a feladatot, és nincsen egy jó megoldás, vagy nincsen rossz kérdés. Ezt mind a két szervezet szerintem nagyon erősen ezt az értéket képviseli, illetve a személyiségfejlesztő tréningek, amik nagyon megragadtak bennem, amikor így kifejezetten azt, hát nem vizsgáltuk, de így tanultuk magunkat, hogy milyenek vagyunk, miért így reagálunk egyes helyzetekre, mik egy ember gyengeségei vagy erősségei, és ez nagyon izgalmas volt, hogy erről is tanultunk. Tehát nem csak az volt a fontos, hogy te, mint roma ember, muszáj így, meg úgy, meg amúgy megfelelni, hanem így arról is szó volt, hogy te, mint te, egy ember, és nem nő, férfi, roma, nem roma, hanem te, mint ember, hogyan tudsz fejlődni. Szóval ez nekem nagyon érdekes és izgalmas volt, amikor ezzel először találkoztam a Roma Verzitason keresztül.

lehetőségek pont azért vannak, hogy mindenki hozzá tud valamit tenni, és már ha csak azt tudod hozzátenni, hogy te eljössz mondjuk egy képzésre, ahol te tanulsz és bővíted a te ismeretedet, te már azzal tettél valamit. Én most érzem, most vagyok 25 éves, hogy el fogok tudni kezdeni tenni esetleg hát nagyobb dolgokat, mert eddig inkább csak megfigyelője voltam, részese voltam, tanulok, képzem magam, nyitott vagyok, és lassacskán jön az a rész, amikor én is esetleg így tetre készen vagyok. Ezek a programok tényleg nagyon jók arra is, hogy megismerd önmagadat, hogy kicsit közelebb kerülj az identitásodhoz. Most egy ilyen gyakornoki vagy önkéntes program nem feltétlenül veszel olyan sok időt, és hogyha olyan közegben vagy, ahol jól érzed magad, akkor nem is tűnik egy ilyen kötelezettségnek, hanem amúgy nagyon jó érzés és egy ilyen helyre bemenni. Mi azért kifejezetten várjuk ezeket az alkalmakat, hogy együtt lehessünk, és tényleg ez egy ilyen minőségi időeltöltés, úgyhogy ezeket nagyon, de szerintem amúgy a legtöbb ember még az ösztöndíj programokba is félnek becsatlakozni, mert azt gondolja, hogy van egy ilyen megfelelési kényszer talán, meg egy félelem, egy ilyen bizonytalanság, ami amúgy bennem is volt, hogy de én nem vagyok való egy ilyen ösztöndíj programba, de hát vajon miért nem? Ez az alapítvány, ez pont azért van, hogy nekem segítsen. Persze ők nem tudnak annyi embert fogadni, mint ahány embernek erre szüksége van. Sokkal több ember is jelentkezhetne, mint ahány jelentkezés beszokott jönni. Úgyhogy tényleg erre is csak biztatni tudok mindenkit, hogy ezeket érdemes megpróbálni és jelentkezni, mert tényleg sokat ad így az ember személyéhez.

0: Ez volt a Jelenlét, roma közéleti magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Pór István hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Ásén Déblisza, Ficsanatos, viszont hallásra.
1: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben lovári nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Kvalla Gábor.
2: Trinfálo glaso. Lengurikano rádió oszko lovárisko nacionálno glaso.
3: Teven bachtale romale. Kate ungriko rádió vosajsunen perománisib. Muroanav Kvalla Gábor. Agyesz orostás Csaba Vorbil Andai Biblia. Kataro János Eszko Lil Andao Stártok Hotori Angluni Vorba. Pekado Kurko Anda Duj Kotorab Henel Atumenge.
4: Dobre sa roka, tu mi mesimo roštača bendo cino kjeres. E komo ste ginovavante i Biblia, so a menge penele osunto del pesosite sa la sama, pesoske manušeta la sama, ke bute hohamne manuša siam de gluma. Kad je vorba, kaj je del duma, odji, te šajdiken sa vojo čačo.

Sem vagyok okam, no. Kadolil, Kataro János, si, stár, angolul, no. Apor penolo János a menge, perdolpai biblia, murek amade, napatyan ando szakodji. Apol, dikén szavajó csacsó, szavajó hohamno. Ke, szárszó, o kataro delszi, kudopin zsárdoj. Bud hoham ne proféti, paglán de luma. Kon kataro delszi, leszkodji, pakodosaj pinzsáren lesz, ke szako, penelpa a múj, ke o Kristo, ande manusecki fáca, a lasz pej luma. Kodokat a rodelszi. Naszakono, penel pa omuj, penel vorbasa, ke o Kristo, kat a rodel a vilas. Apol, kon ande luma, bud hohamne profeti, kodol, ci penel pa omuj, ke o Kristo, kat a rodeli. Muresa vora, tu me kat a rodelszan, diken krujar, ke bároj, kodó, ande tumende kon, ande luma kon si, inkegina babla.

0: Amaru adresu www.trinfaloglasu.hu.
1: Nalo János Majdúr, Kodi, száma szitelem, szavommanús, konvorbil, paudel, szoszkó, gyi, sziandeleszte. Kekon pa múj csipenel ávri, pa u Krisztó csacsimó, kodomanús, sajvorbil, seltaik mia vorba, kodaliszki vorba, hohamni. Kon, pa u del vorbil, ik ávérig, andaszunto gyivi orbil, kodó, kodopenel, o Krisztó, kataro delszi, szárzsú vindó. Murepra, szitedik hen krujalakánk, butmanusak erén grupo, tehát gyülekezetúri, akar enket hányi le manusén, de szosztar, penka men ájte vazden, penka men te zuráren le lóvenca, kamen te barvájven, andele devlesko a nav, kodol manusa, nacsacse manusaj, anda kodopenol a János, szite diken, ogyi, szavajó lásó, szavajó nászul, o nászul, gyi katha obengsi, inkejük farpenol, katha obengsi, kodol le manusén kamen te te panden, karin pende kame te pandel zurales. O sunto del chica me kanikas te pandel, voi das vremele manusen. Voi das ilo godi tajdi ando manusen. Godi ando kodi das manusen, von te diken odrom, savo kame te piren. Chica me zura sa karin peste te cirdele manusen. Das vreme te gindim pe pakodi, soj mištolenge, o čačodrom, numa o nasuldrom. O nasuldrom, pekadi luma, pekadi vreme, buhli kerdilas. O benga je buh jardasla. Sosa buh jardasla avri, i lovenca, i drogosa, ne nasul žuvjanca. Lepral, strena je karin jak havres. Te. O nepo, le rom, čipati visaren jak havres. A tunči, o dade šavesa halpe, o šavo le dadesa, e šej ladasa, Edei, la șasa, e bori pesca socrasa. Așa ai vorbi încă mai dur. Opral cilele sama pesca prăresc o gindo. Ciro de le sopre, ci pușen le star. Nu mă mură pra soi te-o gindo, soi pe te-o ilo. Codom manuș ki jaltar, pașa pesca opral, pașa pesca dat, pașa pesca idei. Codale sa bau ben hohadas. Sopne le schi, n-aș acote tu, mișto sa încă. N-aș acote că mangel tutar. Bico dal țerra, kamel te mangel tutar. O manuš pale patjar. Patjar ande pesko ilo ke o beng ho hadasles, zurales ho hadasles. A polkun kakataro sunto delsi, manuš. Kodola čače grupo renketane, čače od ljulekezeto a renketane. Kodol nanda lovesi, kodol anda kodol vorbin, le manušenge ande jek, telen samo pepende, ke kate je vreme ko agor, najdur, ke vo Kristo penel. Kaste me marovo vudar, aj Andre mu kelma, le savo, andelesko ilo traji, eš lel mandar kodo trajo, savestna je agor. Ke katejo agor, penelo Kristo ante kaver vorba, samalen, ke katejo agor, bud hohamne, profeti am nande muruanav, taj bud hohamne, Kristuri, pena papende, manuša, mesimo Kristo, katejaven, katejaven, haj katkaven. Da o Kristo penel, me jok fara vo papale, da kodo, kala me papale avo palamure, kodo, e luma ke manuša, sako kaj, pe luma, pe pu, jok far sa dikela, jok far, sako jaka dikela les, pe pu, kodi penel o Kristo.

Kadongrikó rádió voszasz, perománi síb. Pejek kurkodu var, saj malagyon manca, pe márcakó, taj zsójakogyesz, saj sunen amen. Kvalla Gábor esz sundine. Ásendév lesz a.

0: i oblecite jeho i dadite prste na ruku jeho i za Bohi na.
1: Milí posluchači, naš dnešný program se skinčiv. Ozdravkat od vas David Forkoš, zvukmajster, i Jana Fabijan, redaktorka. Čujeme se u tiždeň, a poki mrkujte na se. Budite zdorovi.
2: A Duna Media szolgáltató non-profit ZRT készítette 2026-ban. Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Rádics Milenko.
3: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Az előttünk álló 30 percben egy kiváló szerb rockénekes és zeneszerzővel ismerkedhetnek meg, aki az egykori jugoszláv, majd később a szerb könnyűzene frontemberévé nőtte ki magát. Momcsila Bajagić hangjával, stílusával új szint jelentett a 20. század utolsó 30 évében a jugoszláv könnyűzene fejlődésében. Kellemes rádiózást!

Bajaga az imént hallott Moisu Drugovi, azaz az Én barátaim című dalával kezdte meg igazi szóló karrierjét, amelyet a Sem az égen, sem a földön filmben hallhatott először a jugoszláv közönség. Zenei pályája ugyanis a 70-es években kezdődött a TNT zenekarral, majd 18 évesen, mint a Ribla Csorba, azaz a Halászli együttes gitárosaként komoly elismerést vívott ki a szakma nagyjainál.

akkori együttesének számtalan dalt írt, amelynek nagy része sikertörténetnek bizonyult. Ennek köszönhetően rövid idő alatt 5 albumot jelentetett meg a Ribja Csorba. Koncertjeikre özönlöttek a fiatal és a középkorosztályhoz tartozó könnyűzene barátok. Pristinától Ljubljanáig, Splittől Eszékig számtalan, felejthetetlen fellépést jegyzett az együttes. A sikerek ellenére Bajaga 1984-ben elhagyta a zenekart, és még abban az évben zágrábi önálló koncertjén bizonyította zeneszerzői és előadó művészi kvalitásait. Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

A kimagasló sikereknek köszönhetően Bajagának nem volt nehéz új zenekart alapítania, ezúttal saját ízlése szerint válogatta zenésztársait, így alakult meg a Bajaga i Instruktori zenekar, amelynek élére természetesen ő maga állt. Az újonnan megalakult együttessel szintén végig zenélte Jugoszláviát, maradandó értéket teremtve és új irányt mutatva a jugoszláviai nemzetek könnyűzenei képviselői számára.

0: Műsorunkat újra meghallgathatják az interneten, a mediaclick.hu oldalon. Mai adásunkat Rádics Milenko szerkesztette és vezette. Köszönöm figyelmüket!
1: Egy korábbi műsor ismétlését hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: Emisiju realizovalo neprofitno zatvoreno deoničarsko društvo za medijske usluge Dunav u 2026. godini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

夜动也不敢再做梦，哎呀。

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. augusztus 10-e hétfő van.
2: Narodnostna emisija Mađarskog rádia na hrvatskom jeziku.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Pred nama su dva sata vijesti, razgovora i dobre glazbe. Vodimo vas u Hrvatski državni vjerski kamp u Pečuhu, donosimo priču o obnovljenom umočkom veselju te obilježavamo 100. obljetnicu državnog arhiva u Rijeci. Slijede izvadak iz tiska te povijesna rubrika Dogodilo se na današnji dan. Današnju emisiju realiziraju novinarka Renata Balatinac, tonski snimatelj Ladislav Štraser te urednik i voditelj Andrija Pavleković. Ostanite s nama do 10 sati.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most hétfői műsorainkat ismételjük meg. Először Három szólamra című portrémagazinunkat, majd szlovén félórás műsorunkat, ezt követően nemzetiségeink zenéit hallhatják. Két órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák két órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! Egy korábbi műsor ismétlését hallják. A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő órában Három szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Horváth Éva.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A portréban elsőként Farkas Rózsa cimbalom művészt ismerhetik meg, aki nem csak klasszikus zenét játszik különleges hangszerén. Majd Szegedi Tamás András színész, dráma instruktor mesél életéről, kihívásairól, arról, mit jelent neki színpadon játszani. A riporter Tóth Enikő.

0: Zenei tehetségét az édesapjától örökölte, tanulmányait a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán Szeverényi Ilona vezetése alatt végezte, ahol 1993-ban cimbalom tanári és kamaraművészi diplomát szerzett. Több kiváló mestere is volt, akik segítették világlátása és zenei szemlélete kialakulásában. Farkas Rózsa Liszt Ferenc díjas cimbalomművész konzervatóriumi és főiskolai évei alatt Balogh Kálmán mesterétől, a magyar és balkáni népzenét, valamint világzenét, idős Lukács Miklóstól pedig kávéházi cigányzenét tanult. Rózsa cimbalomművészként szólókoncerteket is ad, ilyenkor főleg Bach művek vannak a repertoárján. Pályafutása alatt itthon a legnagyobb magyar szimfonikus zenekarokkal játszhatott. Bár mindig a komoly zene állt hozzá a legközelebb, más stílusokkal is szívesen ismerkedik. Köszöntöm a stúdióban Farkas Rózsa Liszt-díjas cimbalomművészt.
1: Én is köszöntöm a hallgatókat.
0: Ha azt mondom, hogy az egész életét a zene határozta meg, akkor ugye nem tévedek, hiszen már 8 évesen zongorázni, majd 12 évesen pedig cimbalmozni kezdett. Hát mi volt ez a véletlen, mert állítólag egy véletlen kapcsán történt ez, hogy a cimbalom irányába vitte el az élete, a sorsa.
1: Igen, tulajdonképpen egy gyönyörű véletlennek köszönhetem. Ugye elkezdtem 8 évesen zongorázni, de csak abból a szándékból, mert apukám mondta, hogy ez ugye hozzátartozik az általános műveltséghez. Nem gondoltuk, hogy esetleg majd a zene az életemmé is válik. Zongoráztam, mindenféle zongoraversenyt megnyertem, és az derült ki a zeneiskolában, hogy túlságosan sok az energiám. Mindig olyan darabokat tanulgattam meg otthon egyedül, amik ugye nem voltak benne a zeneiskolai tananyagban, hanem jóval nehezebbek voltak, és hát időnként vicces módon ebből problémák is akadtak, mert egy-egy versenyen ugyan megnyertem az első helyezést, de mondták, hogy a következő fordulóra már inkább zeneiskolai anyagot vigyek. Úgyhogy egy idő után apukám azt mondta, hogy hát gyerekem, neked ez így kevés, tanulj még egy hangszert, különben is egy hangszer nem hangszer, ez ugyanolyan, mint a nyelvek, minél több hangszert tudsz, annál klasszabb ember válik belőled, válasz egy másik hangszert is a zongora mellé, mert én akkor már, akkoriban ilyen 12 éves korom környékén volt ez, már biztos voltam benne, hogy én zongoraművész leszek. És akkor gondolkodtam, és én nagyon szerettem már akkor a fuvolát és a hárfát. És bementem a zeneiskolában az igazgatóságra, és mondtam, mindezt évközben, áprilisban, tanév közben, hogy szeretnék egy második hangszert, vagy fuvolát, vagy hárfát tanulni. És mondták, hogy igen, ez nagyon szép dolog, csak az a helyzet, hogy az iskolában nincsen hárfatanszak, a fuvolatanárnő pedig éppen babát vár, és a helyettese nem vehet fel így évközben új gyerekeket. De egyébként van nálunk egy olyan, hogy cimbalom tanszak, és ott van hely. Na most később gyakorló pedagógusként sajnos megtanultam, hogy sajnos a cimbalom tanszakon szinte mindig van hely, mert még mindig nem tanul annyi gyerek cimbalmozni, amennyit szeretnénk. Bevallom őszintén, azt se tudtam, hogy melyik a cimbalom. Így 12 évesen hazamentem, otthon mondtam a családnak, hogy a cimbalmot ajánlották. Hát a szüleim mondtak, hogy ó, hát az valóban egy szép hangszer, próbáld meg. Úgyhogy egyébként nagyon érdekesen indult, mert mindez csütörtöki napon volt, erre nagyon emlékszem. Tudtam, hogy hétfőn lesz az első órám. Apukám pénteken vett egy Riss-Rossz kis cimbalmot, szegényke, alig állt a lábán, olyan kis régi öreg ütött kopott hangszer volt, megvette nekem a Tarjáni Ida féle cimbalomiskolát, ahol volt egy térkép a cimbalomról, hogy hol helyezkednek el a húrok, ugyanis az elég nehéz, sokkal nehezebb megtanulni, mint mondjuk az zongorán, ahol ha az ember egy oktávot megtanul, akkor mindig azok ismétlődnek a cimbalmon, szinte össze-vissza vannak a húrok.
0: De mit kell tudni a cimbalomról? Mi az, ami meg lehet benne szeretni?
1: Tulajdonképpen a cimbalomnak nagyon-nagyon-nagyon hosszú idő alatt kialakult története van. Ha minden igaz, mi most úgy tudjuk, hogy az ókori Perzsiából származik. Természetesen csak egy rokon hangszer, egy sokkal kisebb hangszer. Aztán a középkorban jutott el Nyugat-Európába, és úgy tudjuk, hogy a 17. században jutott el Magyarországra. Ugye még teljesen más formájában, egy picike kis asztalra tehető, vagy hordóra, vagy a térdünkre tehető, vagy esetleg nyakba akaszható picike kis formájában, és népzenét játszottak rajta. Aztán jött az óriási nagy váltás az 1870-es években Sunda Vencel József, ami jótevőnk, arra gondolt, hogy milyen jó lenne, hogyha lehetne basszus húrokat is tenni a cimbalomra, megnövelni a hangterjedelmét, de ehhez ugye szükség volt egy nagyobb hangszertestre, tehát ugye azt már nem lehetett nyakba akasztani vagy térdre rakni, ezért ellátta lábakkal, egyúttal akkor már pedálrendszerrel is, és akkor létrejött egy olyan csodálatos, szinte teljesen újfajta hangszer a régihez képest, ami már mindenféle zene előadására alkalmas volt, nem csak kis népdalocskákra, hanem akár már komoly zenéhez is. És a Párizsi Világkiállításon bemutatta ezt a hangszert, ahol rengetegen üdvözölték nagyon nagy művészek és zeneszerzők is. Többek között magyar zeneszerzők nagyon beleszerettek, Liszt Ferenc, Erkel, és írtak is a hangszerre. Ekkor indult el igaziból a hangszernek a komoly zenei pályafutása, és hát én mit szeretek benne? Azt hiszem, a cimbalom azért olyan gyönyörű hangzású, mert nagyon-nagyon felhangdús, és nagyon gyönyörű dinamikákat lehet rajta játszani. Tehát szokták azt is mondani, hogy kicsit olyan, mint egy zongora, aminek nincsenek billentyűi. Mert ha az ember belenéz egy koncertzongorába, akkor ugye ott is húrok vannak, amiket kalapácsok ütnek, hogyha ugye mi megütünk egy billentyűt, akkor a mi ütésünket egy kalapácsocska továbbítja a húrra, és tulajdonképpen így működik a cimbalom is, azzal a különbsége, hogy nálunk nincs ott az a közbevetett billentyű, hanem rögtön az én kezemben van a kalapács, a vattázott ütő, és rögtön én tudom megütni. Tehát nincs közte az a mechanika, ami átadná az ütésemet, hanem én rögtön én tudom szabályozni a hang erősségét, dinamikáját, és azt hiszem ettől olyan gyönyörű, amit én annyira szeretek, hogy olyan éteri, pianissimo, nagyon-nagyon-nagyon halk hangokat is lehet játszani, és óriási nagy hangokat is. Ugye Magyarországon először népzenei hangszerként terjedte, aztán ugye kávéházi cigányzenei műfajnak lett ugye a meghatározó hangszere, és emlékszem, hogy amikor én konzervatóriumba elkezdtem cimbalmozni, akkoriban mondta az én nagyon bölcs édesapám, hogy gyerekem, tudom, hogy a te életed az a komoly zene, ugye zongorán is azt tanultam, és már ugye cimbalmon is azt kezdtem el tanulni a zeneiskolában, de be kell látnod, hogy ha Magyarországon kimondod ezt a szót, hogy cimbalom, az emberek többségének a cigányzene jut eszébe. 90-95% az embereknek ezzel azonosítja. Akkor van egy réteg, akik azt is tudják, hogy a magyar népzenének is nagyon fontos hangszere, táncház mozgalomban is ugye nagyon-nagyon fontos hangszer, és sajnos csak egy szűk réteg van még mindig, akik tudják, hogy komoly zenét is lehet rajta játszani, úgyhogy én azt gondolom, hogy szerintem most miután már ugye a középfok, ugye már a konzi, és akkor tudtuk, hogy én akkor már cimbalmos akarok lenni, mert közben volt egy ilyen kis váltás, tehát a zongora szerelem átalakult cimbalom szerelemmé, és azt mondta apukám, hogy azért könnyebb úgy válogatni az embernek, ha van miből, és azt tanácsolta, hogy mindenféle műfajból kezdjek el tanulni, minden műfajhoz talált nekem egy-egy tanárt, és nekem a konzis és főiskolai éveim azzal teltek, hogy mindenféle műfajba belekóstoltam, és emlékszem, amikor készhez kaptam a diplomámat, akkor megint leült velem szemben apukám, és azt a sok-sok évvel korábbi beszélgetést folytatta, és azt mondta, hogy gyerekem, most már van, miből választanod, most válasz. És akkor elmondtam, hogy igen, nagyon szeretem a táncházi zenét, imádom a balkáni népzenét, nagyon szeretem a jazzt is, nagyon szeretem a cigányzenét, egyébként főiskolás éveim alatt is a száztagú cigányzenekarnak is szólistája voltam, de még mindig az én igazi szívem csücske az a komoly zene, úgyhogy azt választom, az lesz az én fő csapásom, és mondta apukám, hogy jó, rendben van, ő is sejtette, hogy ez lesz, de lásd meg, majd egyszer igaz lesz a szavam, hogy lehet, hogy az életedben azért ezek majd néha jól fognak jönni, hogy mást is tudsz, és valóban így volt, nagyon sokszor kellett más műfajba is beugranom.

0: Szeverényi Ilona volt a tanára. Ez mennyire játszott közre abban, hogy úgy véglegesen elkötelezte magát a zene mellett?
1: Ez azért nagyon szép dolog, mert Rácz Aladár, ugye az a híres cimbalomművész, akit akkor szoktunk emlegetni, ha arról van szó, hogy ki volt az az ember, aki koncertpódiumra vitte először a cimbalmot. Ugye ő is egy cigányzenész ember volt, aki kiköltözött Svájcba, és ott egy étteremben cigányzenét játszott. Egyébként később feleségül vette egy francia Yvonne Barblan nevű zongoraművésznőt, aki megmutatta neki, hogy milyen szép a barokk zene, és elkezdett játszani Bachot cimbalmon. És van egy nagyon kedves kis történet, hogy éppen román népzenét játszott az étteremben, ahol ő muzsikált, és belépett egy nyurga ifjú, aki bizony Igor Stravinsky volt, és nagyon megtetszett neki Rácz Aladár játéka, összebarátkoztak, sőt, mi több még cimbalmot is vett magának, és Rácz Aladár tanítgatt őt egy kicsit a hangszeren, és annyira beleszeretett a hangszerbe Stravinsky, hogy több művébe beleírta zenekari művekbe, és elindította komoly zenei pályán Rácz Aladárt, aki aztán jó néhány évvel később hazatért Magyarországra, és a Zeneakadémián elkezdett tanítani, és neki volt három kedvenc tanítványa, akik nagyon híres művészek lettek, Tóth Elek, Szalai József és Gerencsér Ferenc. Később Gerencsér Ferenc vette át a stafétát, és ő lett a Zeneakadémián és a Konziban a cimbalomtanár, Rácz Aladár halála után, és Gerencsér Ferencnek volt a tanítványa, és később felesége Szeverényi Ilona, aki az én első cimbalomtanárom volt, tehát így volt ez a kronológiai sorrend, és örülök, hogy így tulajdonképpen Rácz Aladár tanítványa lehettem áttételesen.
0: A Bartók konzervatóriumban már Szakály Ágnes lett a mestere. Ez mennyire volt meghatározó időszak az életében?
1: Nagyon meghatározó volt, mert ugye nagyon későn kezdtem el cimbalmozni, tehát tulajdonképpen én úgy lettem elsős konzis, hogy 2,5 éve cimbalmoztam, de akkor már egyértelmű volt, hogy én ezt akarom csinálni, és Szakály Ágnes ugye meglátta bennem a tehetséget és a lehetőséget, és nagyon sokak csodálatára, és sokan nem is értették az akkori interkoncertben, hogy másodikos voltam, második évfolyamos 16 éves, amikor azt mondta Szakály Ágnes, hogy duót alapít velem, és ez azóta is egy gyönyörű emlék számomra, hogy én Velencében, a velencei La Fenice Operaházban debütáltam. Azt hiszem, ez egy ifjú zenész számára csodálatos dolog, hogy egy ilyen gyönyörű operaházban volt az első koncertünk. Egy hónapig vendégszerepeltünk ott, és ez tényleg nagyon meghatározta a pályámat, tehát emlékszem arra, hogy amikor kimentem a színpadra az akkori tanárnőmmel, és az első darab közben azt éreztem, hogy ha most nem szédülök el, és nem fogok leesni a cimbalom székről, akkor én cimbalomművész leszek. És az első darab után felálltunk, meghajoltunk, a közönség tombolt, nagyon tetszett nekik, és a következő számhoz már úgy ültem, hogy tudtam, hogy én az leszek, sőt, talán már az is vagyok. És aztán 13 éven keresztül működött Ágival a duónk.
0: Erre az időszakra tehető egyébként az önök kapcsolatával, hogy megalakult egy cimbalom duó, ugye? És lemezük és rádió felvételük is készült.
1: Nagyon sok rádió felvételünk készült, elsősorban kortárs zenei felvételek, mert a cimbalom fejlődése során szintén volt egy nagyon fontos pont. Az 1960-as években Fábián Márta felkért kortárs zeneszerzőket, Kurták Györgyöt, Láng Istvánt, Lendvai Kamillót és még sokakat, hogy megmutatná nekik a cimbalmot, hogy mennyi lehetőség van benne, és írjanak rá. És ezek a zeneszerzők nagyon nyitottak voltak, hónapokon keresztül együtt dolgoztak Mártával, megismerték a cimbalmot, a lehetőségeket, és rengeteg új művet komponáltak, és megjelent az első kortárs zenei cimbalomlemez, ami szintén egy olyan út a cimbalmon, ami nagyon-nagyon hosszan elvezetett, mert most már külföldi zeneszerzők is sokszor operáikba, kortárs operáikba beleírják a cimbalmot. Tehát a komoly zenét, ugye a klasszikus zenét eloszthatjuk akár két részre is, a klasszikus komoly zene, a régi zene és a kortárs zene, és Ágival főleg kortárs zenét játszottunk a rádióban, és jelentek meg lemezeink is, a legfontosabb számomra, amit imádok, és nagyon nagy dolog volt annak idején, amikor ezt megcsináltuk, én imádom Bach zenéjét. Nekem ő a csúcs, és van egy csodálatos műve, egy grandiózus műve, a Goldberg variációk, ami egy témából áll, utána jön 30 variáció ugyanarra a témára, és a végén visszatér az a gyönyörű téma az elejéről. Nagyon sok felvétel van ebből, zongora felvételek, csembaló felvételek is, és mi megcsináltuk Szakály Ágival két cimbalomra.
0: Konzervatórium és főiskolai évei alatt Balogh Kálmán mesterétől a magyar és a balkáni népzenét, valamint világzenét, illetve Idős Lukács Miklóstól a kávéházi cigányzenét is megtanulta. Melyik állt önhöz közelebb? Ön ugye cigány származású.
1: Igen,
0: tehát
1: igen.
0: Nyilvánvaló, hogy a cigányzenéhez is közel áll. A balkáni zenében is vannak ilyen jellegű motivumok. Nagyon is közel áll, az is gondolom, a cigánysághoz. Ezt hogyan elemezné?
1: Idősebb Lukács Miklós neve azért fontos számomra, mert ugye tőle tanultam a kávéházi cigányzenét, és szeretném megemlíteni, hogy az ő fia, Lukács Miklós, egy fantasztikus cimbalomművész, ő is elvégezte a zeneakadémiát, játszik ő is kortárs zenét, viszont ő most leginkább a jazzből lehet ismerős a hallgatóknak, ugyanis van már egy ilyen vonulata is a cimbalomnak. Miki bácsit azért szeretem emlegetni, mert pont a múltkoriban voltam nála, és mondtam neki, hogy Miki bácsi, te már talán nem is emlékszel arra, hogy volt egy nagyon-nagyon fontos mondatod, ami az én zenei életemre rányomta a bélyegét. Ugye a cigányzene az nem olyan, mint a komoly zene, hogy ott van a kotta, az ember megtanulja a hangokat, a ritmust, és azt szó szerint úgy kell eljátszani, hanem van egy téma, akkor megtanultatta, hogy hogyan lehet kísérni, és az ember önmaga minden alkalommal másképpen adhatja elő azt a bizonyos nótát vagy csártást, és az egyik ilyen alkalommal, amikor tanított nekem egy nótát, mondta, hogy hát lehet ezt így is kísérni, lehet úgy is kísérni, menj haza, és játsz vele. És ez számomra egy annyira fontos mondat volt, mert én is ezt adtam tovább a tanítványaimnak, hogy ha már tudod a szöveget, ha már el tudod játszani technikailag, akkor jön az a része, hogy zeneileg játsz vele, és próbáld meg így előadni, úgy előadni, próbálj ki ezerfajta dinamikát, és akkor, amikor kilépsz a színpadra, akkor majd leülepszik benned, és akkor tudod, hogy az 1001. fajtát szeretnéd eljátszani, amiket kipróbáltál, és akkor ott megszületik valami, de ez csak akkor, hogyha az ember egy-két fajta képpen találja ki, hogy ő hogy szeretné eljátszani, hanem tényleg játszani kell a zenével.
0: Ugye a cimbalomtanári és a kamaraművészi diplomáját is megszerezte. A pedagógusi pálya ötlete az mikor merült fel, illetve hát úgy tudom, hogy magántanárként tanít, de még a jövőben lehet, hogy lesz ennek valamilyen folytatása.
1: Nagyon korán megszerettem a pedagógiát, visszatérve a konzis évekre, amikor Szakály Ágnesnél tanultam, negyedéves voltam, és Szakály Áginak el kellett egy hosszú időre utazni a külföldre, egy hónapra, és engem kértnek, hogy helyettesítsem a zeneiskolában. Hát nagyon izgalmas volt 18 évesen bemenni a gyerekek közé, akik úgy jöttek be, hogy csókolom Rózsa néni, úgyhogy rögtön elfelejtettem, hogy mit akartam tanítani nekik, amire felkészültem. Imádtam ezt az egy hónapot, és ez nagyon meghatározó volt szintén az életemben, úgyhogy egy év múlva kaptam is állást ugyanebben a zeneiskolában, és akkor itt már ketten tanítottunk, két tanszakot vittünk Ágival. 13 évig tanítottam ott a 6. kerületi zeneiskolában, aztán később több más iskolában is, többek között a Konziban egy évig, a Zeneakadémián is tanítottam 2 évig, és hát több zeneiskolában megfordultam, ahol mindig elkezdtem egy-egy új cimbalom tanszakot, hiszen nagyon fontos, hogy minél több iskolában tanulhassák már a gyerekek.
0: Ha meg kellene határozni, akkor kit nevezne meg példaképeként?
1: Említettem, nagyon sok jó mesterem volt, és én mindegyiknek nagyon hálás vagyok, mert rengeteget tanultam és rengeteget tettem hozzá az én világlátásomhoz, az én zenei szemléletemhez, de azt hiszem, hogy Balogh Kálmánt emelném ki. Akkoriban volt 1986-ban a nagy Rácsaladár nemzetközi cimbalomverseny, ahol egyébként olyan fiatal cimbalmosok léptek fel, akik manapság hírét viszik a világban mindenhol a cimbalomnak. Például az akkor 9 éves kis Lukács Miklós, aki manapság már egy 40-es éveit taposó cimbalomművész, és ott játszott Balogh Kálmán is, aki akkor még csak 27 éves volt, és apukám azt mondta, hogy ez a verseny most arra nagyon jó lesz nekünk, itt majd megtaláljuk a te mesteredet. És apukám is, meg én is azt gondoltuk, végighallgatva azt a rengeteg cimbalmost, hogy igen, Balogh Kálmán lesz az, akit meg akarunk kérni arra, hogy legyen az én mesteremmé, és azóta is sokszor beszélgetünk arról, hogy igaziból Kálmánnak az anyukájának köszönhetem, hogy tanulhattam a Kálmántól, hiszen akkoriban még nem akart fiatalon tanítani, és Erzsi néni, Isten nyugtassa, nagyon büszke volt rám, hogy egy kislány cimbalmozik, egy cigánylány, ez micsoda nagy dolog, és ő vette rá a fiát, hogy valóban kezdjen el engem tanítani magánúton, és akkor apuval leült a Kálmán, és apu elmondta neki, hogy itt van a gyerekem, te is azt mondtad, hogy tehetséges, de nincsen technikája, lássuk be, úgyhogy láttuk, hogy te fantasztikusan jó cimbalmos vagy, tanítsd meg konkrétan cimbalmozni. És akkor jöttek a sokórás skála gyakorlatok, stb., és akkor imádtam meg a balkáni népzenét, aminek a Kálmán mestere, és nagyon büszke voltam rá, hogy néhány évvel később másokszor maga helyett küldött el egy-egy zenekarba helyettesíteni, és tőle kaptam meg azt a zenei, azt a technikai alapot, amiből a mai napig élek. Én 2,5 évig tanultam Kálmántól, és mint mondom, én azt gondolom, hogy azokat az alapokat kaptam meg tőlük, amik aztán segítették a pályámat. Majd eltelt néhány év, és nagyon kedvesen, régi volt tanáromként, időnként eljött egy-egy koncertemre, amiért nagyon hálás voltam, hogy utána mindig elmondta a véleményét. Például volt egy olyan Bartók-házi szólóestem, emlékszem, főiskolás voltam, ahova nem tudott eljönni, mert éppen külföldön játszott, viszont készült róla felvétel. És amikor hazajött, elkérte a felvételt, gondoltam, otthon meghallgatja, és biztos majd eljön, vagy felhív, és akkor egy 10 percben elmondja a véleményét. De nem ez történt, eltelt egy hét, és még nem jelentkezett, majd utána jelentkezett, és mondta, hogy hát az a helyzet, hogy 3-szor megnézte a koncertet, majd külön 2-szer meg is hallgatta, tehát egyébként Kálmán ilyen alapos, és ez a véleménye, és akkor elmondta, hogy mit gondol.
0: Építő kritika?
1: Nagyon építő kritika volt, és egyébként annyira szép kritika volt, hogy kicsit szégyenkeztem is, hogy tényleg ilyen jónak tart már, úgyhogy megköszöntem, hogy hát nyilván ez ugye neki is köszönhető.

0: munkájáért nagyon sok díjat, ösztöndíjat, kitüntetést kapott, ugye a Liszt-díjat azt már említettük, de ezen kívül is nagyon sok volt. Ezek az elismerések aztán mire sarkalják az embert? Ez egy biztosíték arra, hogy jól csinálja, jó úton halad, tovább kell még fejlődni. Hol a határ? Meddig szeretne eljutni?
1: Azt hiszem, egy muzsikus életében nincs olyan, hogy határ, és nincs olyan pont, amikor azt mondhatja, hogy jó, akkor én most már mindent megtettem a dologért, én jó zenész vagyok, ezt nem lehet kimondani. Ha valaki eljut erre a pontra, akkor szerintem abban a pillanatban tegye le a hangszerét, és amit egész addig csinált, az felesleges volt. Tehát ha egy zenész nem úgy él, hogy minden nap úgy veszi kézbe a hangszerét, és úgy ül neki gyakorolni, hogy még tennem kell, még mindig nem vagyok elég jó, és még mindig vannak ötleteim, és fejlődnöm kell, ez az igazi jó hozzáállása egy zenésznek. Nekem ezek a kitüntetések és ösztöndíjak, ezek valóban ösztönöztek. Tehát emlékszem, hogy fiatal koromban, ugye többször megkaptam a Fischer Annie ösztöndíjat, ami egy remek alkalom volt arra, hogy az embert meghívták külföldre, különböző magyar intézetekbe, Magyarországon is több koncertet kaptunk, és ugye minket is megismertek a zenészek, és mi is megismertük a zenész életet. Aztán később megkaptam az első Artisjus díjamat, ami a kortárs zene előadóinak jár, akik abban a bizonyos évben egy bizottság szerint legjobban és legtöbbet tettek a kortárs zenéért. Amikor először megkaptam, hát ugye ez óriási dolog volt, hogy fiatal főiskolásként már ilyen elismerést kapok, és ez valóban tovább sarkalt arra, hogy jó, akkor tovább kell csinálni a kortárs zenét, minél több új zeneszerzőt kell megismernem, mert ez nagy hatással van a címbalomra. Minél több emberhez eljuthat, és hál' Istennek jó sok alkalommal megkaptam ezt a díjat, és később már ugye egyre idősebb muzsikusként is, és mindig olyan jó érzés volt, hogy még mindig azt gondolják, hogy egyike vagyok azoknak, akik tesznek sokat a kortárs zenéért, és aztán mindezt megkoronázta ugye a Liszt-díj, amire nem csak saját magam miatt vagyok büszke, hanem a címbalom miatt. Mert hogy ezzel a díjjal azt hiszem, hogy nem csak engem jutalmaztak, hanem a hangszeremet is. Ez egy elismerése a hangszernek, hogy valóban koncertpódiumon van a helye.
0: Pályafutása alatt itthon a legnagyobb magyar szimfonikus zenekarokkal játszhatott, így például az Állami Hangversenyzenekarral, a Rádiózenekarral, a Fesztiválzenekarral, valamint több külföldi zenekarral is koncertezett. Hogy jönnek ezek a felkérések? Ez hogy van a zenei világban?
1: A címbalomról ugye meséltem, hogy Erkel Kodály egy-egy művébe beletette, és ami az én nagy szívfájdalmam, ugye, hogy a régi korok zeneszerzői ugye nem ismerhették, ezért sajnos Beethoven vagy egy szimfóniákban nincsen címbalom, ezért nem lehet egy ember, egy címbalmos, egy szimfonikus zenekar állandó tagja, hiszen nincs annyi darab, amennyiben kellene őt használni, hanem amikor mondjuk egy Kodály Hári szvitet játszanak, akkor felkérnek egy bizonyos címbalmos, hogy akkor vendégművészként szerepeljen, és azt hiszem, hogy engem is így ismertek meg, hogy sok Hárit játszottam, és amikor jöttek a kortárs művek, mert mint említettem, a kortárs zeneszerzők, ők már teljesen egyértelműen komponálnak címbalmot bele egy zenekari darabba, akkor ugye megismerik már a zenekarok, a címbalmosokat, akiket lehet használni, és akkor felkérik, hogy akkor jöjjön egy kortárs darabba játszani, vagy egy más nagyobb műbe.
0: És akkor így most már a vége felé megkérdezem a jövőbeni tervekről is. Ugye az oktatást azt említettük, hogy az lehet, hogy képbe fog jönni nem sokára ismét. A zenélés terén mi várható?
1: Igen, jelenleg magánúton tanítok. Egyébként imádok tanítani.
0: Igen, és több helyen tanított. Igen. Rengeteg helyen
1: megfordult. Tanítottam a konzervatóriumban, a Zeneakadémián, tanítottam külföldön is, és nagyon-nagyon-nagyon szeretek tanítani alapvetően, tehát zongorát is, meg szolfést is, mert azt is szoktam, mert a címbalmot főleg, mert tényleg ezt érzem, hogy jönnek a fiatalok, és át kell nekik adni azt, amit mi tudunk, és néhány éve, mondom, csak magántanítványaim vannak, de jött egy felkérés, ha minden igaz, akkor szeptemberben egy zeneiskolában indítjuk egy új tanszakot, és nagyon remélem, hogy nagyon sok új gyerekkel taníthatok majd meg címbalmozni. Ez a pedagógiai része, és a zenei, az előadó művészi távlati tervek között pedig szerepel egy nagyon nagy újdonság, és amit mondott apukám, hogy figyeld majd meg, hogy majd fogod te hasznosítani a többi stílust is. Azt hiszem, ezt a nevet már kimondhatom. Most megalakult egy trió, Farkas Rózsa trió, és ez egy nagyon izgalmas vállalkozás, két fantasztikus művésztársammal, György Mihály gitáros és Novák Csaba bőgős. Hárman összeálltunk, és egy olyan zenekart alapítottunk, ami jazzben fogja megszólaltatni a legismertebb klasszikus zenéket, és azt hiszem, hogy ezzel most megint hozzá tudok ahhoz járulni, hogy aki esetleg kicsit óckodna a komoly zenétől, az jazzbe, jazzköntösbe talán szívesebben meghallgatja.
0: Komoly zene jazzköntösben és még cimbalom, tehát ez egy nagyon jó formáció lesz szerintem.
1: Nagyon remélem.
0: Nagyon jó stílus. További sok sikert kívánok, minden álma valósuljon meg.
1: Nagyon köszönöm.
0: Egy nagyon érdekes és értékes embert ismerhettünk meg itt a Portréban. Köszönöm szépen, hogy eljött.

0: Szegedi Tamás András író, színész, rendező és drámainstruktor. Putnokon egy sok gyermekes cigány családban született. Előadói képességét tanárai már fiatalon felfedezték. Tanulmányai befejezése óta nem csak színészként, de rendezőként és drámainstruktorként is tevékenykedik. A színházban a közlés, a nézőkkel való párbeszéd, a színpad és a néző közötti fal lebontása inspirálja. Verseiben pedig az emberi kapcsolatok törékenysége foglalkoztatja. Számára az élet akkor szép, ha kihívásokkal teli. Köszöntöm a stúdióban Szegedi Tamás András színészt.
1: Köszöntöm én is a kedves hallgatókat.
0: Aki nem egyedül érkezett, ugyanis elkísérte Kutyusa Hádész, akiről majd fogunk beszélni, hogy miért is van itt velünk most. Annyit azért elmondhatsz róla, hogy milyen kutyusról van szó, hány éves?
1: 11 éves, és egy törpe pincser, és talán csivava keveréke, tehát egészen pici. Csak azért mondom, hogy a hallgatók el tudják képzelni, egy táskában utazik velem mindenhová, és hát az utóbbi két évben gyakorlatilag teljesen össze vagyunk nőve. Korábban volt egy másik kutyám is, ő 17 éves volt, és őt át kellett engedjem az öreg vadászmezőkre, ő volt a metaxa, és így annyira megerősödött köztünk ez a kapcsolat a Hádészsal, hogy képtelen nélkülem lenni, tehát bárhová eljön velem, bármit hajlandó elkövetni azért, hogy ott lehessen.
0: És ugye hát ő azért színi előadásokban is szerepelt már, tehát nyilvánvaló, hogy az, amiről beszélni fogsz, ahhoz neki is köze van, tehát
1: így
0: azokhoz
1: van,
0: a dolgokhoz.
1: Van.
0: Akkor most, amíg ő pihen, addig mi folytassuk veled a beszélgetést. Hogy fogalmaznád, Tamás, író, színész, rendező, vagy

0: kicsit sok.
1: Az túl sok lenni, igen. Az néha egy embernek az nem kevés.
0: Honnan származol, hogy indultál el ezen az úton? Tehát egy cigány családban születtél Putnokon. Milyen volt ez a közösség?
1: Igen, Putnokon nőttem fel gyerekként. 15-16 éves korom környékén a szüleim válásakor költöztünk el. Azt tudom mondani arról a közösségről, vagy arról a városról, hogy akkor egy ilyen kisváros volt, és számomra az jelentette a világot, és közben van egy nagyon szép természeti környezete. Arra halad el a kék túra útvonal. Akik szoktak túrázni, azok ismerik ezt. Na ez nekem gyerekként, ez mindennapos volt. Az emlékeimben otthon a szemembe beleégtek azok az erdei túrák, erdei részek, ahol, ha nem is minden nap, de azért hetente egyszer-egyszer eljártam, és volt egy szőlős kertünk, ahová följártunk akácfa ágakat gyűjteni a paradicsom palánták mellé, karónak, meg nem tudom, de sokat jártam ilyen természeti környezetben, illetve az általános iskolai évek. Az osztályfőnökeim, az iskolás osztálytársak, akik közül néhányukkal még mai napig tartom a kapcsolatot. Hát most már felnőtt fejjel visszanézve, úgyhogy közben már egészen máshol élek, sok mindent csinálok. Úgy azt érzem, kinőttem azt a várost. Akkor, amikor én voltam ott gyerek, akkor nem tudnám azt mondani, hogy volt egy ilyen erős, összetartó cigány közösség. Viszonylag magas arányban laknak ott cigányok, de ez abban az időszakban volt az én gyerekkorom, 80-as évek vége, 90-es évek eleje, amikor sokkal inkább ez az asszimilációs törekvés volt érezhető úgy általában az embereken. Nem az számított, hogy a cigány közösség önmagában milyen erős tud lenni, inkább az számított, hogy mennyire tud az adott ember a teljes közösség tagjává lenni. Valahogy gyerekként is együtt játszottunk, együtt voltunk. Persze az unokatestvéreimmel sokszor összejárogattunk, de az egy másfajta közösség.
0: Az inkább a rokoni közösség volt. A rokoni kapcsolatok azok mennyire voltak erősek, illetve a cigány szokások azok hogy jelentek meg ott gyerekkorodban, ezen a településen?
1: Az unokatesúimmal azért volt egy ilyen erősebb kapcsolódás, sokat jártunk össze, együtt játszottunk, ugye azonos korúak is vagyunk nagyjából, tehát ez sokat jártak hozzánk, nagy kertesházban laktunk, hatalmas kerttel, és ott volt bőven játéktér, meg hát akkoriban még kevesebb autó volt, tehát az utcán is lehetett focizni.
0: Én úgy tudom, hogy ti többen is vagytok testvérek, tehát neked azért
1: négyen vagyunk testvérek.
0: Négyen vagytok, egy elég nagy közösséged volt, akikkel tudtál együtt játszani, mekkora a korkülönbség között?
1: A bátyám és én közöttem 3 év, a húgom és én közöttem 5 év, az öcsém és köztem pedig 10 év. A korkülönbség.
0: De azért tudtatok még együtt játszani.
1: Persze. Sőt, az öcsémmel a mai napig, tehát most már azt tudom mondani, hogy ez egy tök jó újra összekapcsolódás, mert nagyon sokat dolgozom együtt. Én színházas, filmes projektekben dolgozgatunk, és ő is bekapcsolódik. Most per pillanat éppen inkább technikai oldalról, hangtechnikusként, videóvágással, felvétel vezetéssel, operatőrködéssel segíti a munkánkat.
0: Úgy tudom, hogy te nagyon jó tanuló voltál, és feltételezem, hogy többféle szak is nyitott volt előtted az egyetemen. Neked mi volt az álmod? Tehát ugye említetted, hogy az ott élő többségi közösséggel ti nagyon jó kapcsolatban voltatok, a cigányság, úgy értem. Valószínűleg ez megjelent az oktatásban is. A szülők részéről mennyire volt meg az inspiráció, hogy azért tanuljatok tovább? Mennyire volt jellemző?
1: Részben igen. Édesanyám varrónő, és technikumot végzett. Ez akkoriban hát ilyen szakiskolának számított, és az már valamit jelentett, tehát ez nem mindenkinek volt, meg a 8 általános után még egy technikum. Édesapám, ő elkezdett egy képzést, de ott családi okok miatt ő abba kellett hagyja. Korán meghalt az apukája, és be kellett állni családfenntartónak, kenyérkeresőnek.
0: Ez nálatok nem merült fel soha? Kenyérkeresővé kell válnotok, vagy említetted, hogy szüleiddel is váltak?
1: De a válás után igen. Csak nem hagytam ott az iskolát, hanem mellette jártam dolgozni. Akkor ugye ezek középiskola évei voltak. Tehát én az általános iskolát így jó eredményekkel végeztem, de azt így nagyon könnyen vettem. Nekem nagyon könnyen ment tényleg a tanulás. Két tanítónő volt, aki, hát az egyikükkel inkább a matekot és a reáltárgyakat tanultuk, a másikkal inkább a humántárgyakat, és akkor aki a humántárgyakat tanította nekünk, ő készített föl többször ilyen vers és prózamondó versenyekre, és soha nem nyertem. És úgy mentem tovább 5. ott már új osztályfőnököt kaptunk, hogy valahogy tovább adták egymásnak a tanárok, hogy hát ez a gyerek jó szavaló, meg tök jó agya van, megtanulja a dolgokat, szépen elmondja, de soha nem nyer a versenyeken, és akkor azzal az osztályfőnökömmel ott felkészültünk egy versenyre is, és akkor ott megnyertem. Ő kivitt a busz megállóba, fölállított egy padra, és

0: elment a park másik végébe, és akkor kérte, hogy vagyok, hát halljuk, Tamás, kell mondjad ezt a verset. És akkor így jó messzire ment, és akkor így aztán visszakiabált, hogy nem hallom hangosabban, és akkor elkezdtem hangosabban mondani, és a tömött busz megállóból az emberek néztek engem, és akkor így megint jött az az érzés, hogy elkezdtem volna így összeszorult torokkal pityeregni, és akkor így valahogy ott szakadt át bennem valami. És akkor mondtam a verset, és...
1: És ő hitt benned, ugye?
0: Igen, igen. Ő már a tanárnő volt, az ötödikes osztályfőnök, Kosta Péterné, hogy volt az alsós tanító, aki látott bennem valamit, a másik tanárnő, aki szintén így látott bennem valamit, hitt bennem, volt jó pedagógiai érzéke ahhoz, hogy kihozza belőlem a legjobbat, és onnantól már elkezdtem megnyerni a versenyeket. Hogyha visszagondolok, ahogy a szüleim meséltek erről, hogy óvodában megtanultam a délutáni meséket, és otthon előadtam. Ugye édesanyám varrónő, sokan jártak hozzánk varratni, úgyhogy ha valaki jött, akkor
1: volt kinek előadni, tehát közönség
0: volt,
1: az akadt.
0: Volt mindig közönség, és akkor én ott mondtam, ha kellett, ha nem.
1: Szerettél szerepelni?
0: Igen. Igen.
1: Hát ez megmaradt mostanáig.
0: Így van.
1: Mi lett volna akkor, mert ugye említettem, hogy jó tanuló voltál, hogyha esetleg nem ezt a pályát választod. Volt-e valami más elképzelésed, vagy egyáltalán volt-e?
0: Azt mondta nekem édesapám, mikor nyolcadikos voltam, és pályaválasztás előtt voltam, hogy hát ha termetem, a fizikai alkatom nem is alkalmas arra, hogy a malteros vödröt cipeljem a ötödik emeletre az építkezéseken, az íróasztalt még fölírem, ezért menjek könyvelőnek. Úgyhogy közgazdás szakon érettségiztem Kazincbarcikán. És ott már tudtuk, tehát az első évben már elég erőteljesen érződött, hogy én nagyon szeretnék a színházzal foglalkozni, és az összes iskola műsorban részt vettem, szerkesztő volt. Voltam a Diák TV-nél, ott Barcikán jártam mindenféle koncertekre, sporteseményekre tudósítani, mindenfélét csináltam, amit csak lehetett, és így érezhető volt, hogy én nem állok meg a közgáznál. De az tény, hogy a mai napig profitálok abból, amit ott tanultam abban a középiskolában. Akár emberileg a tanároktól, akár szakmailag. Tehát ez a gazdasági alapismeretek, a cégvezetés, a céges működésformák, ezek mind nagyon hasznosak ma egy művész életében. Ugye amikor először felvételiztem a színműre, színész szakra, akkor a Hegedűs D. Géza volt a felvételiztető tanár, ő volt az osztályindító, és emlékszem rá, még aztán később összetalálkoztunk még a színműn, és beszéltünk is erről, hogy megörült, összecsapta a tenyerét, és azt mondta, amikor meglátott, hogy jaj, de aranyos, halljunk valamit. Nyilván 18 éves sem, kinéztem 14-nek, és én végig azt hittem, hogy hát engem fölvettek. Én úgy jöttem ki a felvételiről, hogy mindenki mosolygott, mindenki örült, mindent elmondtam, amit akartam, mindent megcsináltam úgy, ahogy én szerettem volna, engem biztos fölvettek, de hát nem.
1: De háromszor felvételiztél a színész szakra, ez nagy kitartást igényelt, azt gondolom részedről.
0: Igen, és a harmadik alkalommal már nem mentem el. A harmadik alkalommal már csak beadtam a jelentkezésemet, összeállítottam a verseket, meg dalokat, amiket kértek, és addigra már azt éreztem, hogy már nem vagyok kellően rugalmas ahhoz, hogy nulláról el tudjak kezdeni egy képzést. Ugye addigra már éppen, hogy végeztem a Shakespeare Színi Akadémián színészként.
1: Igen, mert ugye később a Shakespeare Színházi Akadémiára jártam.
0: Addigra már játszottam a Karaván Társulatában színészként, és nem csak én éreztem úgy, éreztette velem a szakma is, és tudtam azt, hogy gyakorlatilag már ebben az időszakban már szinte csak abból éltem. Csak a színházi munkáimból éltem, művészeti területen voltam egyéni vállalkozó, hát majdnem, hogy 20 éves korom óta. És amellett persze akkoriban még csináltam mindenféle más munkát is, fizikai munkát is, amit édesapám óvaintett.
1: Igen.
0: Építkezéseken dolgoztam, vasbetonszerelőként.
1: Tehát szóval végül mégiscsak.
0: Mégiscsak meg lehet. Cipeltem a malteros vödröket, meg mozgattam át több tonna vasat napi szinten, kézzel, dolgoztam gyárakban, Esztergomban, több gyárban is dolgoztam, autógyárban, gumigyárban, indító motorokat is gyártottam. Ezeken a helyeken azért fél évnél tovább nem voltam. Közben azért mégiscsak ott volt, hogy tudtam, hogy művészi pályára készülök, tudtam, hogy a lelkemmel dolgozok, ezért amikor azt éreztem, hogy ez a helyzet már túlságosan sanyargatja a mindennapjaimat, túl nehéz bemenni, vagy túl nehéz mondjuk tükörbe nézni, akkor így tudtam, hogy mennem kell. Váltani kell. Visszamentem egy kicsit színházat csinálni, vagy valami más művészeti területen elkezdtem dolgozni, tanulni, és mellette akkor olyan munkát kerestem, amivel mondjuk el tudtam érni azt, hogy napi szinten tudjak foglalkozni a színházzal is.
1: Verseket írtál. Miről szóltak ezek?
0: Hát volt egy verseskötet, amit még a középiskola végén sikerült kiadatni, ott az egyik tanárom Pál Kutas Dénesné szerkesztésében született meg, a Bujaság húrjain címmel. Ebben főleg szerelmes versek voltak, vagy hát hogy is mondjam, milyen kamaszkori versek. Nem csak szerelmes versek, volt benne azért énkeresés is. Nemrég került újra a kezembe egyébként. 500 példányban jelent meg, ha jól emlékszem, és akkor utána még egy 500-at kinyomtak belőle, tehát 1000 példány elkelt belőle. De nekem most már úgy van, hogy egy barátom megtalálta valami antikváriumba, és meglepett vele néhány hete. Nem tudtam, hogy merre van, mint szanaszét vannak az országban belőle példányok. Nagyon ritkán tanulom meg a verseimet. Nem szeretem megtanulni, mert akkor a rabjává válok, és visszatérnek rímek, szófordulatok, gondolatok. Meg egy vers, amikor megszületik, az ott abban a pillanatban születik meg. Részben azért tőlem függetlenül. Tehát ott valójában én csak egy közvetítő közeg vagyok a versírás alatt. Ezért nem is szoktam megtanulni, inkább úgy van, hogy leírom, és idővel előveszem, és újra írom, vagy átolvasom, hogyha azt érzem, hogy akkor azon még egy kicsit dolgoznék, de ez nagyon ritka, kevés olyan vers van, amit így idővel elővéve újra dolgozok, és akkor megszületik teljesen. Általában, hogyha valamit leírok, akkor azt úgy késznek is tekintem.
1: De ha azt mondom, hogy egy 4 sorost a kedvenced közül el tudsz-e mondani nekünk, akkor ez lehetséges? Elképzelhető? De ha nem, akkor én hoztam.
0: Na.
1: Felolvasod-e nekünk?
0: Igen, ezek nem olyan régi versek. Szürkület. A konyhában a kövek ismerik lépteidet. A ház mellett a fák is hajlonganak rád is. Az ajtó nehezen nyílik, nehezen csukódik. Én is nehezen nyílok, fájón becsukódok.
1: És akkor most egy kicsit hozzuk megint képbe a kutyust, akit behoztál a stúdióba magaddal, és akinek az a neve, hogy Hádész. Itt alszik a középső széken. A te életed ez szorosan kapcsolódik, hiszen a színházi előadásokra is bevitted, illetve volt, amíg beszerepelt is.
0: Így van, rendszeresen viszem magammal mindenhová, fogom vinni magammal, legközelebb majd, ha minden igaz, Berlinben lehet minket látni. És
1: ott mi lesz?
0: Ott az Országépítők című előadás lesz a Független Színházzal, egy vendégjáték, és abban speciál nem játszik, de volt már olyan több előadás is, amiben rövidebb, hosszabb időre bejött a színpadra, és olyan is volt, amikor az egész előadást végig játszotta velem, és a történetben az én kutyám volt, és akkor így kapott is egy jó nagy hangsúlyt, az ő jelenléte zenés, táncos színdarab volt, úgyhogy igazán nagy szintű figyelmet igényelt, hogy kutya van a színpadon, és hát a közönség számára viszont mindig egy kedves alkalom, mikor megjelenik egy aranyos kis kutya, és hát ugye egy a rádió felvétel nem mondja vissza, de a Hádész ezzel az alkattal és ezzel a termettel egy ilyen angyalarcú ördög, tehát én így szoktam mondani, mert tényleg ilyen nagyon cuki kinézete van, és az egy nagy kihívás volt neki is. Érezhető volt, hogy elfáradt a próbák alatt is, tehát hogy több próbán részt kellett venni, végig dolgozni vele az előadást, és az volt még egy nagy kihívás nekünk, színészeknek és a rendezőnek, hogy mikor, milyen pillanatokban, milyen helyzetekben lépjen színpadra, hogy ne terelje túlságosan a figyelmet. Ha mondjuk egy főszereplő éppen egy szólót énekel, vagy nagy duettet játszanak, és bejön a Hádész, akkor lehet, hogy elviszi a sót.
1: Ahhoz, hogy egy kutyus már odáig jut, hogy szerepel, ahhoz nagyon fegyelmezetnek kell lennie. Innentől kezdve ő most is békésen szunyókál itt. Szerintem nagyon élvezi azt, hogy ő is itt lehet. Azon kívül más dolgokban is szerepet kapott az életedben. 2014 és 17 között elvégezted ugye a drámai instruktorképzést a színművészetén, akkor már ugye volt egy határozott színházzal kapcsolatos elképzelésed. Miért kell ennyi minden? Én valahol azt érzem, hogy te úgy az egészet szeretnéd átlátni.
0: Igen, van is benne egy ilyen szándék, vagy egy ilyen cél, hogy az egészet szeretném átlátni, illetve az is van, tudod, hogy ha az ember csak az egyik területre fókuszál, akkor annak megvan az előnye. Például az, hogy abban nagyon el tud mélyülni, abban lehet nagy karriert befutni, tehát ezzel együtt pedig azt is tudom, hogy nagyon nem mindegy, hogy az én alkatomhoz az nehezen összeegyeztethető, hogy hogy mondjuk húzamosabb ideig csak egy dolgot csináljak. Még akkor is, hogyha örömemet lelem benne, akkor is kell egy kicsit megmártózni, megfürödnöm valami egészen másban. Máskülönben fásulnék, belefáradnék. Nekem szükséges ez a változékonyság, és a dráma instruktorság, ez valahogy egy ilyen átmenet a művész ember és a menedzser között. Ebbe benne van egy kicsit az is, hogy akkor összeszedjek egy csapatot, akikkel színházat csinálok, felkészítsek fiatalokat arra, hogy foglalkozásokat tartsanak, megtartok foglalkozásokat más fiataloknak, gyerekeknek, megírok egy színdarabot, megrendezem a színdarabot, játszom is benne, és utána foglalkozást tartok a gyerekeknek, akkor ott nincs olyan, hogy ők kérdeznének bármit, és én ne tudnék érzékenyen hozzáállni a témához, és ne tudnám komolyan venni a kérdésüket, és belemenni abban, miről beszélgetni szeretnének.
1: Na most már utaltál a színjátszásra, ahol a gyerekeket oktatjátok. A Romano Kertben egy színjátszó csoportot vezetsz, ja. Gyerekekkel foglalkozol, és állítólag a kutyusod, Hádész, és szerepet kap ott szintén.
0: Így van, az egyik nagyon fontos dolog, hogy ugye a pedagógia, mint olyan, az az én életemben is egy elég jelentős szerepet játszik. Tanítottam is egy rövid ideig Tatabányán, egy általános iskolában, és oda is elvittem magammal, akkor még mind a két kutyámat, a Metaxát és a Hádészt. Ugyanis a gyerekeknek nagyon jól fókuszálja a figyelmét, meg az érzelmeit, hogyha jelen van egy ebb, mondjuk egy nagyon cuki, nagyon aranyos ebb, akihez oda lehet ülni. Én azt szoktam mondani, hogy a Hádészt önmagában simogatni nem szokás. Az lehet, hogy megvárod, amíg ő oda megy, és szeretne fölmenni az öletbe, vagy szeretne egy simogatást tőled. Így a gyerekek figyelik, megértik.
1: Türelmet gyakorolják.
0: Türelmet gyakorolnak, így van. És az van, hogy akkor fölkészítik magukat abba a mentális és lelki állapotba, amikor hajlandó oda menni hozzájuk a Hádész.
1: Most akkor beszélj egy kicsit rólad. Kivel tudsz leginkább azonosulni a színházi munkádban? Melyik karakterrel?
0: Tehát most azt mondom, hogy az országépítőkben van egy olyan szerepív, amiben egy somogyi vályogvető cigányembert alakítok a történet elején. És ugyanennek az embernek az unokáját is játszom ebben a sztoriban, és ugye az országépítők is egy ilyen transzgenerációs történet azokról a feszültségekről, amik érik egyik-másik generációt, és ez hogyan megy tovább, hogyan adjuk tovább a sérelmeket közvetve vagy közvetlenül, hogyan reflektálunk rájuk, vagy hogyan határozzák meg később generációk döntéseit, a korábbi generációk tapasztalásai. És ez egy nagyon érdekes történet, hogy pont a nagyapát és az unokát alakítom, tehát általában a nagyszülői generáció hatása az unokákon érződik leginkább. És mint az a vályogvető nagypapa, téglagyári munkás lesz a fia, és az unoka, tehát a harmadik generáció pedig már egy sikeres, jól menő építkezési vállalkozó.
1: A Független Színházat felkérte az ELTE, hogy segítsen be a fordítószakos hallgatóknak. Miről szólt-e pontosan ez a felkérés? Ez már folyamatban van egy ideje.
0: Ez egy ilyen kísérleti műhely munka, amiben így nagyon nagy örömmel vettem részt, ugyanis nem volt még lehetőségem korábban, pedig hát jó pár éve színházzal foglalkozom, hogy az ember belelásson egy olyan szakaszába a fordítói munkának, amikor még igencsak nyers a szöveg, egy amerikai írónőnek a drámája, ezt fordították magyarra, fordítószakos hallgatók, csoportokban dolgoztak, műhely munkában. Az volt a felkérés lényege, hogy ebben az érzékeny szakaszban, amikor, tehát a műfordítás az ugyanúgy egy kicsit olyan, mint az írói feladat, tehát ott az egy...
1: Nem szóról-szóra kell fordítani.
0: Így van, és közben ez egy írói munka, tehát mégiscsak szép irodalom születik. Ott ez volt a feladatunk, hogy bevontak minket színészeket, hogy olvassuk föl ezeket a szövegeket. És akkor a fordítók, a műfordítók láthatták, hogy mennyire működik az a szöveg egy színész felolvasásában. Mennyire lehet dolgozni azzal a szöveggel, mennyire fejezi ki azt, amit eredetileg az írónő szeretett volna, mennyire éri el a hatását azzal, amit oda megtalált ilyen magyar verziót, és ez egy iszonyatosan érdekes és nagyon tartalmas munka volt. Azok a pillanatok, amikor valaki megállította, és akkor azt mondta, hogy jó, akkor ezt itt mondjuk másképp, hogyan tudjuk másképp, hogy megmaradjon az értelme. Jött 3-4 javaslat, és akkor én is mondhattam, hogy lehet, hogy ezt így mondanám.
1: Igen, hát mert végül is azért az eredetinek az értékét, az értelmét azért meg kell tartani.
0: Így van, így van.
1: Mindenféleképpen.
0: Így van, és aztán ez tovább folytatódott, mert a színművészetén hallgató dramaturgok is bekapcsolódtak a munkába. és ők is dolgoztak a szövegen. Tehát a műfordítás után egy dramaturgiai, szerkesztői feladat érkezett, és azután pedig egy felolvasó színház, ami fantasztikus élmény volt. De ez a munkafolyamat nagyon ritka, tehát erre nem volt még példa, hogy ennyire nagy szakmai igényességgel fordítsanak egy szöveget, hogy már a fordítás szakaszában bekapcsolódnak színészek. Igen. A munkába. A felolvasó színháznál minden színész kapott egy személyre szabott dramaturgot, ami egy óriási, tehát én nekem még ilyen nem volt, hogy ennyire nagy figyelmet kaphatott volna az a szerep, amit felolvasok, és azt kell mondjam, hogy akkor utána ez egy ilyen egész napos workshop volt, és egész nap volt egy dramaturg, akivel időnként összeültünk, átnéztük a szöveget, hogy ezt miért így mondanám, hogyan mondanám, mit akarok ezzel, hová viszi a történetet, ez a jelenet. Ez egy ilyen iszonyatosan érdekes, nagyon jó munka volt.
1: És ugorjunk is, te rendezted ugye a Mi vagyunk 56 című előadást a Független Színházban. Miben más ez az 56-os előadás?
0: Mindenképpen azt szerettem volna, hogy legyen egy méltó emléke azoknak az 56-os roma hősöknek, akik részt vettek a szabadságharcban. Hát nagyon keveset tudunk róluk. Történeti feljegyzésekből nagyon kevés van, néhány jegyzőkönyv, rövid életutak, tényleg pársoros életutak vannak megírva, és hát elmesélések, visszaemlékezések, például a Dilinkó Gábornak, aki viszonylag sokáig köztünk volt, ő neki visszaemlékezéseiből lehet ezekről tudni, és azt is szerettem volna, hogy aki eljön az előadásra, az részesen legyen ennek a forradalmi hangulatnak, megtapasztalhassa ezt a már-már polgárháborús helyzetet.
1: Hát ők is forradalmárokká válhatnak az előadás alatt.
0: Forradalmárokká válhatnak, és úgy is indul az előadás, és ebben én mindenféle effekteket, füst, gránát, robbanás hangok, tényleges, tehát olyan durranó gránátok, meg mindenfélét használtunk, ami viszonyatosan látványos, nagyon bevonódik az ember. Játékpuskákkal ugyan, de mégiscsak fegyvereket adtunk a nézők kezébe, akik hát hiszen maguk forradalmárok, tehát ahogyan egy forradalomban elképzelhető ez a dolog, lehet, hogy nem jut mindenkinek puska, de valakinek el kell vinni mondjuk az élelmet vagy a kötszereket is a bázisra, és akkor ott el kell látni a sebesülteket, meg barikádot építeni, aztán eldönteni, hogy akkor most folytatjuk a harcot, vagy letesszük a fegyvert. És ez egy nagyon izgalmas, nagyon érdekes történet, és amikor készültünk erre, akkor én arra treníroztam a színészeket, erre volt egy külön 10 napos képzésünk, hogy hogyan vonják be a nézőket testbeszéddel, hogyan jeleznek arra, hogy meg kell mozdulni, és csináljanak együtt velünk dolgokat. Tehát ne arról szóljon, hogy aztán verbálisan győzködni kell, hogy akkor most gyertek és harcoljunk, hanem hogy fölkapod azt a puskát, oda dobod a másiknak, és elindulsz, és akkor menni fog veled.
1: Hogyan éled meg a cigány származásodat az életben, a családban, a színházban? Mert ugye elindultunk a gyökerektől, konkrétan Putnokról, ahol születtél, jelenleg itt vagy Budapesten, és amit elmondtunk, színészrendező, író és...
0: Drámainstruktor.
1: Drámainstruktor. Hát azért a kettő között eltelt egy kis idő.
0: Én sokszor úgy érzem, hogy vannak olyan területei az életnek, vagy ez talán mondjuk csak a gondolkodásom, vagy a dolgokhoz való hozzáállásom, vagy az emberekhez való hozzáállásom, vagy önmagamhoz való viszonyom, amiben meghatározó az, hogy milyen származású vagyok. És én azt szoktam mondani, hogy én nem tudok kevesebb lenni. Én nem is tudom azt érezni, hogy én kevesebb lennék bárkinél, aki nem cigány. Hiszen, hogyha valaki, nem tudom, Magyarországon magyar, de nem cigány, az nem lehet több annál, mint aki Magyarországon magyar és cigány is. Ez matematikailag ez valahogy egy olyan dolog, és tudod, az az életérzés, hogy bárhová megyek az országban, de nem is csak az országban, a világban. Mindenhol találok olyan embereket, akinek a szemében nézve megérzem azt az összekapcsolódást, hogy valahol mi egytőről fakadunk, van valami közös bennünk, valami közös gondolkodás, valami olyan életérzés, amit szavak nélkül is tudunk. Tehát még hogyha nem is tudnánk beszélni közös nyelvet, akkor is megértenénk egymást. És ez egy jó dolog. Én valahogy így élem meg ezt az identitásomat.
1: Mik a terveid a jövőre nézve?
0: A jövőre nézve szeretnék színpadra állítani ezt a futurisztikus drámát. Ezt megelőzi egy tréning szakasz, egy ilyen egészen új műfajt szeretnék kidolgozni, kikísérletezni a munkatársaimmal, egy techno színházat, tehát egy elektronikus technozenére megszerkeszteni, összerakni a színháznak a dramaturgiai ívét, és ebbe beleilleszteni a színészeknek a jelenlétét. Ez nem nem kis feladat, de most ezt szeretném.
1: A családban is, az életben és a munkában, ez most a munka volt.
0: Ez a munka volt a családban. Hát az van, hogy egy kicsit ilyen fekete bárány vagyok a családomban. Ezért is mondtam, hogy ez egy nagyon jó dolog, hogy az öcsém, gyakorlatilag a munkatársam is jó pár projektben, amin dolgozom. De sajnos ebből az életformából, hogy tehát akkor, amikor az átlag embereknek pihenő ideje van, az nekem a munka. Ebből adódóan nagyon, nagyon kevés ilyen családi összejövetelre jutok el. De például tehát itt távolról, meg ezekben a rövid idő azért fontos, hogy követni tudjam a családon belüli eseményeket. Tudom azt, hogy sokszor érthetetlen, meg fájó, meg a család többi tagjának az nem könnyen elfogadható, hogy miért választom mondjuk a színházat egy szombati születésnap helyett, de innen nézve pedig az van, hogyha a színházban, hogyha ott dolgom van, akkor ott dolgom van, akkor az sajnos az nem egy helyettesíthető.
1: Hát mert gyakorlatilag neked ez az életed, és a család viszont azért egy közösségként nem hagy magadra, kíván Kívánom, hogy ez így is maradjon. Hádeszt, ébredj! Itt a vége a műsornak.
0: Hát szevasz, Hádészka. Jót aludtál?
1: Hogyha ti ilyen szinten össze vagytok nőve, és ilyen sok mindenben segítségedre van, természetes volt, hogy behoztad a stúdióba. Szegedi Tamás András színésszel beszélgettem. Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen én is. Köszönjük a meghívást, és örülök, hogy itt lehettem.

0: Kedves hallgatóink, az MR4 portré műsora véget ért. A hangmérnök Németh László, a riporter Tóthi Kenikő nevében is megköszönöm figyelmüket. A szerkesztőt Horváth Évát hallották. Tartsanak velünk egy hét múlva is a Nemzetiségi Rádióban. Műsorunkat újra hallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.
1: Egy korábbi műsor ismétlését hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
2: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben szlovén nyelvi műsorunkat hallják.
3: Poslušate slovensko narodnostno oddajo Mađarskega radija.
4: Dragi poslušalci, trdno klopov vas pozdravlja vaš Francek Mukić.

0: Dragi poslušalci, čuli ste slovenski program radijskega kanala MR4. Naše oddaje lahko poslušate vsakši ponedeljek za dve večerka od ene ure do pol dve. Zbogom ostanite do drugega kedna. Sodelovala sta urednik Francek Mukić in vodja produkcije Erika Gemeši. Programu ponovno lahko prisluhnete na spletni strani mediaclick.hu. Oddajo je dal pripraviti neprofitni medijski ponudnik Duna ZDD leta 2026. V nadaljevanju prisluhnite glasbenemu izboru narodnosti na Mađarskem. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban. Most Nemzetiségek Zenéje című műsorunk következik.
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
2: Kedves hallgatók, üdvözlöm Önöket a Nemzetiségek zenéje mai adásában. A pécsi stúdióból Schulteis Gábort hallják. A következő fél órában a Schnapskapelle együttest ismerhetik meg, amely 2017-ben ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját. Magyarországi német fúvós zenét játszanak, egy kicsit talán szokatlan felállásban. Következzen most egy kis zene az együttestől, aztán az elkövetkezendő fél órában Putler Csaba, a zenekar vezetője lesz a beszélgető partnerem.

0: zenészekből összeállítani, akik jól játszanak ezeken a hangszereken, és még szeretik is a német zenét. Nálunk ez esetben nem egészen így volt. Mert akik jól játszanak a hangszerükön, ezeken a hangszereken, és beléptek ebbe a zenekarba, azok nem feltétlenül ismerték ezt a zenét, vagy szerették ezt a zenét, hanem egyfajta átalakuláson mentek keresztül, és megkóstolták ezt a zenét, és elkezdték szeretni. De ők kiindulásként, vagy alapállapotként nem voltak elkötelezett hívei ennek a zenének.
1: Mit gondol, mi az, ami megfoghatta őket ebben a zenei stílusban? Ugye többen jönnek a klasszikus vagy a komoly zenei műfajból is.
0: Igen, és ugye van, aki kimondottan ebből az irányból érkezett és képzett zenész, tehát hogy ilyen végzettséggel rendelkezik. Mégis valahol azt gondolom, hogy az alapja az az, amit nagyon régi zenészektől hallottam, hogy akkor jó egy zenekar, hogyha a barátság megmarad, és a barátság működik a tagok között. Nálunk ez nagyon szoros, ugye a nagy többség az a Bécsi Vasútzenekarból érkezik, és köztünk ott egy elég erős baráti viszony van. Aztán elindult ez a zenekar, és mindenki elkezdte élvezni ezt a zenét. Azért kezdte el élvezni, mert mindenkinek volt egy kicsit fontosabb szerepe, egy kicsit ki lehetett emelni, egy kicsit lehetett játszani, egy picit szólóként éreztem, mindenki egyedül volt, tehát nem lehetett áthárítani valakire a felelősséget, a játékot, hanem fel kellett vállalni azt a szólamot, amit visz. És mindenki ezt elkezdte élvezni. És akkor egyre jobban szóltak ezek a számok, és akkor úgy gondoltuk, hogy mi meg is mutatjuk magunkat ezzel a zenével, és akkor még zenekari versenyt is bevállaltunk, és elmentünk egy ilyen zenekari versenyre.
1: Mi lett ennek a zenekari versenynek az eredménye?
0: Minket is meglepett egy kicsit, megmondom őszintén, a zenekari verseny, ugyanis a területi válogatón torony magasan, a legtöbb pontszámmal tulajdonképpen tovább jutottunk az országos versenyre, és az országos versenyen az első helyezett mögött egyetlen egy ponttal lemaradva végeztünk. Tehát most ezt úgy képzeljük el, hogy ugye a 100 pont az alappontszám, adhatók pluszpontszámok, illetve vannak levonások is, tehát itt ebben a versenyben, ebből a 100-os nagyságrendű pontozásban mi egy ponttal maradtunk tulajdonképpen a győztes zenekar mögött, akiknek több 10, nem tudom, akár talán még 100 éves hagyományuk is van, mert már nagyon régóta csinálják. És akkor ez minket egy kicsit inspirált arra, hogy akkor nekünk ezt tovább kell folytatni és csinálni kell.
1: Hallgassunk meg ismét egy kis zenét, aztán jövünk vissza.

0: A Pécsi Snaps Kapelléről beszélgetünk a mai adásunkban Pudlár Csabával, a zenekar vezetőjével. 10 éves elmúlt a zenekar, 2007-ben alakult. Miket tekintő a legfőbb sikereknek ebben az elmúlt 10 évben?
1: Azt gondolom, a legfőbb siker az már említett zenekari verseny volt, ahol meghallgattuk utána a kritikákat, illetve meghallgattuk utána a zenekarnak a jellemzését, bemutatását, és hát olyan tényleg elég neves zsűri volt, akik elég értenek tulajdonképpen a fúvó zenéhez, és nagyon-nagyon jó kritikákat kaptunk. És azt gondolom, ez egy mérföldkő volt ennek a zenekarnak az életében, mert az egy elég nagy inspirációt adott erre.
0: Mi 2012-ről beszélünk most, ugye? Azt hiszem.
1: Ez a 2012-es verseny volt, és az egy elég nagy inspirációt adott a zenekarnak, hogy akkor végül is milyen irányba induljunk el. Nagy dilemma volt az, hogy nekünk kell-e játszanunk mondjuk sváb bálokat, esetleg rendezvényeket ezzel a zenekarral. Aztán végül is úgy döntöttünk, hogy mi nem szeretnénk ebbe az irányba elmenni, hogy éjszaka bálokat játszani, hanem maradunk annál a koncepciónál, hogy amikor ilyen rendezvény van, ahol magyarországi németek mutatják be a művészetüket, vagy a tudásukat, akkor mi elmegyünk és ott játszunk. Ezt az irányt vittük utána tovább, aztán azt gondolom, hogy ilyen igazán izgalmas mérföldkövek akkor voltak még, amikor a zenekar megjelenhetett olyan rendezvényeken, ami kicsit nívósabb vagy kiemeltebb rendezvény volt, akár mondjuk Német Napok, akár mondjuk a Zsolnaiban bemutatott német rendezvények, aztán jöttek a Kodály Központban a német karácsonyok, vagy például a gálán történő fellépések. Ezek mind olyan kis plusz inspirációk, amik mindig előrébb visznek egy zenekart, hogyha meg tudja mutatni ilyen helyen, hogy mit tud. És annyira pozitívak voltak mindig ezek a vízhangok, hogy ezt így vittük is tovább. A legutolsó ilyen pozitív inspiráció az volt, hogy ugye 10 éves volt a zenekar, és egy olyan ötlet támadt, hogy én szerettem volna azokat az embereket, akik a 10 év alatt megfordultak a zenekarban, azokat meghívni, és valahol együtt játszani. És erre volt egy kiváló alkalom a Német Advent, amikor játszott a Snaps Kapelle, tehát önállóan játszott, és egy olyan koncepciót találtunk ki, amelyben elindul a Snaps Kapelle, és eljátszik egy számot, és mindenki tud hozzá csatlakozni a zene folyamán, és tulajdonképpen összehívtuk azokat az embereket, akik a 10 évben játszottak velünk, vagy segítettek, vagy adtak nekünk valami fajta pluszt zeneileg, és hát végül is egy olyan 37-38 fővel sikerült ezt megvalósítani, tehát ennyien voltunk egyszer a színpadon. Hát ennek egyetlen hátránya volt, hogy jó pár olyan zenész volt, aki azért nem tudott eljönni, mert más elfoglaltsága volt, de én azt gondolom, ez egy elég pozitív visszacsatolás, hogy a 10 év alatt felvonultatott emberekből egy 12 fő zenekarhoz tud ennyi ember csatlakozni, hogy 38 fővel tudunk a színpadon eljátszani egy számot.
0: Talán itt mutatkozik meg az, hogy valóban a barátság tartja össze ezt a zenekart.
1: Abszolút. Abszolút. Azt gondolom, hogy abszolút a barátság tartja össze, illetve az is arról szól, hogy ha valakit hívni kell, mert kell egy kisegítő ember, akkor az azért jön el, mert barátokkal tud együtt játszani, és jól érzi magát velünk.
0: Mennyire nehéz ezt megvalósítani, ugye mindannyian ezt munkacsalád mellett végzik, a mellett zenének, mennyire nehéz összehozni a csapatot akár egy próbára, és körülbelül mennyi fellépés van egy évben?
1: Rettenetesen nehéz. Miért kell megint próbálni? Miért kell megint ide menni? Miért kell megint oda menni? Mindenkinek plusz mellette más fellépései vannak, és ugye nekünk nagyon fontos dolog, hogy a zenekar tagjainak nagy része a Pécsi Vasút zenekarnak is tagja, tehát nekünk össze kell hangolni azt, hogy a Pécsi Vasút zenekar fellépései ne ütközzenek a Snaps Kapellének a fellépéseivel, illetve hát azért a nagy többség az más zenekarokban is kisegít, van a karmester más zenekarban, valakinek van még mellette 2-3 zenekara, tehát hogy össze kell azt egyeztetni, hogy mindenkinek jó legyen egy adott időpont, ezt elég nehéz, főleg próba tekintetében elég nehéz összehozni, mert azért a fellépéseket azért talán kicsit könnyebb. És ennek apropójából hoztunk létre többféle fórumot, ahol tudunk egymással kapcsolatot tartani, mindenki tud időpontot jelölni, hogy mikor jó neki, mikor nem, és amikor ez a zenekar nem tud teljes egészében összeállni, akkor fordulunk a kisegítőkhöz, és azt találtuk ki, hogy mindenki saját maga helyett tud egy kisegítőt szerezni, tehát jól működik az, hogy ha én nem tudok menni, akkor én tudom, hogy kihez kell fordulnom, hogy jöjjön helyettem kisegíteni. És hál' Istennek ezek a kisegítők nagyon gyorsan fel tudják venni a fonalat, mindenből anyagunk van, tehát rögtön úgymond be tudnak szállni élesben a zenélésben is ki tudnak segíteni.
0: Ehhez szükséges a barátság mellett talán az elhivatottság is, hogy mindenki áldozzon az amúgy is kevéske szabad idejéből erre.
1: Ez így van, és a munkája mellett, és a más zenekarok is a család mellett.
0: Kedves hallgatók, ismét zenélünk egy kicsit, aztán jövünk vissza Puttler Csabával.

0: Pécsi Schnapskapell vezetője Putler Csaba a vendégem a mai adásban. Az együttesről beszélgetünk. Honnan lehet anyagokat beszerezni? Hagyományos, tradicionális magyarországi német zenét játszanak. Hozzáférhetőek ezek az anyagok, vagy nagyon keresni kell, meg lehet őket vásárolni, hogy kell ezt elképzelnünk?
1: A mi esetünkben ez elég nehézkes, ugyanis sok zenekar, aki olyan helyről érkezik, ahol a német hagyományok, illetve a sváb, magyarországi német hagyományoknak az ápolása folyik. Vannak régi zenekarok, vannak régi karmesterek, régi zenészek, ott azért ezek az anyagok valamilyen szinten megmaradtak. Írásos feljegyzésben, kotta anyagban, esetleg továbbadják szóban, hangszerrel bemutatják, tehát ezek megvannak. Nekünk ez elég nehézkes volt, hiszen Pécsen azért nem így működik, hogy most akkor adjuk tovább a hagyományokat. Vannak eldugott gócpontok, de mi ezekhez nem nagyon fértünk hozzá, és akkor igazából elkezdtünk keresni olyan anyagokat, amiből tudtunk mazsolázni, és el tudtunk egyáltalán indulni. Aztán egyre több ismerősünk lett, és egyre többen jöttek azzal, hogy megpróbálnak nekünk segíteni. Tehát volt olyan zeneszerző, aki kimondottan a zenekarnak adott darabot, és a zenekarnak írt számokat.
0: Kiről beszélünk itt konkrétan, ha el lehet árulni a nevét?
1: Volt egy vaskuti régi magyarországi német zenész, aki katonazenész is volt mellette, Turi Istvánnak hívták. Ő zenekari versenyen hallott először minket 2012-ben, és a zenekari verseny után megkeresett minket, hogy írt nekünk egy számot. Aztán egyre többször jelent meg, aztán én is egyre többször tettem látogatást nála, és eljutottunk odáig, hogy tőle például nagyon sok anyagot kaptunk, amiből tudtunk építkezni tovább, és tudtunk zenekari műveket tulajdonképpen kreálni, hagyományos zenekari műveket, és azokat több fórumon például CD-re játszani, és megőrizni azt a későbbieknek, a következő generációknak.
0: Milyen célokat tűztek ki maguknak a jövőre nézve?
1: Hívó ábrándokat fölösleges lenne magunk elé rakni, mert nem biztos, hogy meg tudjuk valósítani. Alapjáraton én azt gondolom, ha ez a zenekar fent tud maradni és tud működni, és azokon a rendezvényeken, ahol eddig is megjelent, vagy esetleg egy-két plusz rendezvényen részt tud venni, és meg tudja mutatni magát, esetleg új számokat fel tud venni, új számokat tud játszani, az már egy előrehaladás, az már egy továbblépés ebben a történetben. Ha egyáltalán fönn tudunk maradni, és tudjuk ezt csinálni, és van időnk rá, és tudunk rá időt szenni, az már egy pozitív jövőkép lesz.
0: Kedves hallgatók, a mai adásban Putler Csabát hallhatták, a Schnapskapelle zenekar vezetőjét. Turi István művével búcsúzunk Hoch Amerika Marsch a Schnapskapelle előadásában.

Kedves hallgatók, az elmúlt fél órában a Pécsi Schnapskapelle együttest és vezetőjét Puttler Csabát ismerhették meg. Magyarországi német fúvós zenét játszanak megfűszerezve harmonikával és dobbal. Nemzetiségek zenéje műsorunkkal a jövő héten is jelentkezünk. A Pécsi stúdióból Schulteis Gábort hallották. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. A viszont hallásra!

0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informatívno-muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.